0: Harmadik alkalommal rendezték meg Mezőberényben az Ipartestületek Fesztiválját. A háromnapos rendezvény középpontjában az iparos hagyományok bemutatása, a kézműves értékek megőrzése, valamint a hazai ipartestületek közösségének megerősítése állt. A program szakmai beszélgetéseknek és közösségi találkozóknak is helyet adott. A fesztivál szombat reggel látványos felvonulással kezdődött, majd a résztvevők megkoszorúzták a Mezőberényi Ipartestület székházánál található emléktáblát. A rendezvényre az ország különböző pontjairól érkeztek ipartestületek képviselői, összesen 17 ipartestület vett részt az eseményen. A fesztivál egyik célja az ipartestületek országos közösségének megerősítése. A szervezők szerint ezek az érdekképviseleti szervek a 90-es években meggyengültek, ezért fontos, hogy ismét szorosabb kapcsolat alakuljon ki közöttük. A Mezőberényi Iparosok vezetője, Kurilla Olivier szerint a rendezvény egyben lehetőséget teremt arra is, hogy a vállalkozók és az ipartestületek képviselői szakmai és közösségi kérdésekről beszéljenek, miközben a régi iparos hagyományokat is közelebb hozzák a közönséghez. A szombati program részeként szakmai beszélgetést is tartottak, ennek egyik központi témája a vállalkozások generációváltása, valamint a szakképzés gyakorlati megvalósulása volt. A rendezvényen a Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Békés megyei kormányhivatal képviselői is megjelentek. Az Országos Könyvtári Napok idei programsorozatának részeként a Békés megyei könyvtár vendége volt Csatári Bence történész és író. A szakember legújabb kötetét mutatta be Békés Csabán. A hangadók és hangfogók, a Kádári Acéli könnyű zenei politika alul és felülnézetből című könyv, a kederkorszak magyar könnyű zenei világát és annak politikai hátterét vizsgálja. A beszélgetés során Csatári Bence arról is beszélt, hogy a korszakban milyen intézmények és döntéshozók befolyásolták, mi kerülhetett a lemezjátszókra, a rádióba, vagy éppen a koncertszínpadokra. A könyv ugyanis nem csupán a zenészekről és a dalokról szól, hanem arról a kulturális és politikai rendszerről is, amely meghatározta a könnyű zene lehetőségeit. A szerző szerint már a kötet címe is ezt a kettőséget fejezi ki. A hangadók egyszerre utalnak a zenészekre, és azokra a politikusokra, akik a könnyű zenét is igyekeztek saját céljaik szolgálatába állítani. A hangfogók pedig a cenzorokra és az öncenzúrára utalnak, vagyis arra, amikor az alkotóknak maguknak kellett mérlegelniük, mit mondhatnak ki és mit nem. Csatári Bence több rádiós és televíziós műsor, rock történeti szakértője és kutatóként is hosszú ideje foglalkozik a szocialista korszak magyar könnyűzenéivel. Doktori disszertációját is a Kádár rendszer könnyűzenei politikájáról írta. A zenéhez személyes kapcsolat is fűzi, hiszen fiatalabb korában maga is zenélt. Egyetemi évei alatt a Hitrox nevű együttesben dobolt. A Békés Csabai könyvbemutatón szóba került a hanglemezgyártás története és Erdős Péter szerepe is. A korszak kulturális és lemezkiadási rendszerének egyik meghatározó alakja volt, személye pedig a magyar könnyűzene történetével foglalkozók körében máig vitatott kérdéseket vett fel. A könyv ugyanakkor nem áll meg a lemezeknél, a szerző külön foglalkozik a koncertekkel és fesztiválokkal is. Ezek ugyanis olyan közösségi élményt jelentettek, amelyet az államhatalom sem tudott teljes mértékben ellenőrizni. A beszélgetőtárs Kovács Nóra történelem és média tanár, a Rákóczi Szövetség Békés Csabai Városi Szervezetének elnöke volt. Ő saját gyermekkori zenei élményeit is felidézte, köztük egy 1980 decemberében átélt emléket. 7 éves gyermekként egy útlezárásnál fiatalok nagy tömegét látta, akik egy Beatrice koncertre igyekeztek. A jelenet később számára a korszak különleges zenei és közösségi világának emblematikus emlékévé vált. A Békés Csabai eseményen így nem csak egy könyv bemutatásáról volt szó, hanem arról is, hogy a zene hogyan formált közösségeket, hogyan őrzött emlékeket, és miként kapcsolódott össze a politika, a kultúra és az emberek személyes élménye a Kádár korszak Magyarországán. Az idősek világnapja alkalmából köszöntötték a sarkadi nyugdíjasok és mozgáskorlátozottak érdekképviseletét ellátó civil szervezetek tagjait, valamint a cukorbetegek sarkadi egyesületének közösségét. Az idősek világnapjáról minden évben megemlékeznek Sarkadon. Idén október 1-én az Eden Camp rendezvénycsarnokába várta a városvezetés a helyi civil szervezetek tagjait. Az eseményen a település idős lakosságát köszöntötték, megköszönve mindazt a munkát, tapasztalatot és gondoskodást, amelyet az idősebb generációk az elmúlt évtizedekben a közösségnek adtak. Dr. Mokán István polgármester úgy fogalmazott, hogy a sarkadi idősek a csaknem 10 000 lakosú város nagy családjának megbecsült és tisztelt tagjai. Kiemelte azt is, hogy az idősek iránti odafigyelésnek nem csupán ezen az egy napon kell megmutatkoznia, hanem az év minden napján fontos szeretettel és figyelemmel fordulni feléjük. A városvezető szerint minden nap lehetőséget kell találni arra, hogy megköszönjük az időseknek mindazt a jót, szeretetet, törődést és bölcsességet, amelyet a fiatalabb generációk tőlük kaptak. Az idősek világnapjai Sarkadon idén is a közösségről, a generációk közötti kapcsolatról és a megbecsülés kifejezéséről szólt. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
0: Térítésmentes gyermekétkeztetéssel segíti a rászoruló családokat Békés Csaba. Tüzes esetekhez és műszaki mentésekhez riasztották a tűzoltókat. Sikerült mentesíteni a legfertőzöttebb békéscsabai útszakaszokat a Királydényétől. Az őszi szünet idején idén is térítésmentes gyermekétkeztetést biztosít a nehéz helyzetben élő családok gyermekeinek Békés Csaba önkormányzata. A támogatásra október 23-a és október 30-a között 5 munkanapon keresztül lesz lehetőség. A szünidei étkeztetést a vonatkozó kormányrendelet alapján a hátrányos helyzetű, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára igénés esetén kell megszervezni. A térítésmentes étkezést 2026-ban az 5 hónaposnál idősebb, de 18. életévüket még be nem töltött gyermekek vehetik igénybe. Az igényléshez a megfelelő formanyomtatványt kell kitölteni, majd azt Békés Csaba megyei jogúváros polgármesteri hivatalának szociálpolitikai osztályára kell eljuttatni. A dokumentum személyesen postai úton a Szabadság tér 11-17 szem alá, illetve elektronikus levélben is benyújtható. Az ételt a kijelölt konyhákon naponta déli 12 és délután 1 óra között lehet átvenni. Az étel elviteléhez az igénybevevőknek saját tiszta és fertőtlenített ételhordóról kell gondoskodniuk. A kezdeményezés célja, hogy az iskolai szünet idején sem maradjanak meleg étel nélkül azok a gyermekek, akiknek családja számára ez nehézséget jelent. Az elmúlt hétvégén 8 tűzesethez és 3 műszaki mentéshez riasztották a vármegye tűzoltó egységeit. A beavatkozások közül több eset is kiemelkedett. Több portát érintő tűz keletkezett. Vasárnap délután Kunágotán, a Bocskai és a Kossuth utca között. A területen gaz, avar és száraz fű égett, a lángok pedig több ingatlan környezetét is veszélyeztették. A mezőkovácsházi hivatásos tűzoltók több vízsugárral és kéziszerszámokkal avatkoztak be és megfékezték a tüzet. Az eset során egy ember megsérült, őt a mentőszolgálat munkatársai a helyszínen ellátták. Nádas is égett, szombat este Orosháza külterületén a helyszíre a helyi hivatásos tűzoltók vonultak, akik 2 vízsugárral és kézi szerszámukkal oltották el a lángokat. Ebben az esetben személyisérülés nem történt. A hétvégi beavatkozások során a tűzoltó egységeknek összesen 8 tűzesetnél és 3 műszaki mentésnél kellett segítséget nyújtaniuk. Befejeződtek a Királydény elleni mentesítési munkálatok Békés Csaba 2 leginkább érintett útszakaszán. A Békés Csabai Városgazdálkodási Kft. Szakemberei a Békésim és a Szarvasi úton egy speciális, több lépésből álló eljárással távolították el a kerékpárosok és gyalogosok számára is veszélyes szúrós terméseket. Kozma János, a társaság ügyvezetője elmondta, hogy a Szarvasi úton egyedi technológiát is alkalmaztak, geotextéliát fektettek le, amelyet fűhengerrel húztak végig a területen. A Királydénye szúrós magházai beleakadtak a szövetben, így annak eltávolításával együtt a termések is megsemmisültek. A szakemberek a város többi részét is folyamatosan ellenőrzik, és szükség esetén akár lakossági bejelentés alapján is beavatkoznak. A védekezés azonban tavasszal folytatódik. A Királydénye egy nyári növény, így télen elpusztul, de a talajban maradt magokból újra kihajthat. A cél ezért az, hogy még a virágzás és az újabb mag képződés előtt többször is levágják a növényeket, ezzel évről évre csökkentve a talajban található magok mennyiségét. A lakosság a további fertőzött területeket a város, illetve a Városgazdálkodási Társaság felé jelezheti.

0: A daganatos betegségek kezelése az elmúlt években sokat változott, és az újabb terápiák mellett egyre nagyobb figyelmet kap a kezelések lehetséges mellékhatásainak megelőzése és ellenőrzése is. Gyulán ennek része az úgynevezett onkokardiológiai ellátás, amely az onkológiai és a kardiológiai szakterület együttműködését jelenti. Erről dr. Tordai László, a Békés Megyei Központi Kórház Megyei Klinikai Onkológiai és Sugárterápiás Centrumának vezetője beszélt a Magyar Kórház Szövetség siófoki kongresszusán. Az onkokardiológia jelentősége abból adódik, hogy bizonyos daganatellenes gyógyszerek, célzott kezelések és immunterápiák a szív- és érrendszerre is hatással lehetnek. Ez különösen az idősebb betegeknél fontos szempont, hiszen náluk gyakrabban fordul elő magas vérnyomás, cukorbetegség vagy valamilyen szív- és érrendszeri betegség. A gyulai gyakorlatban ezért a daganatos betegek kardiovaszkuláris kockázatát is felmérik. Ha valakinél nagyobb kockázatot állapítanak meg, kardiológiai vizsgálatra irányítják, szükség esetén pedig kezelést is beállítanak. A szív állapotát ezt követően az onkológiai terápia alatt is figyelemmel kísérik. Ennek azért van jelentősége, mert egy korábban túl kockázatosnak ítélt kezelés bizonyos esetekben így biztonságosabban alkalmazható. Vagyis nem feltétlenül az a kérdés, hogy egy beteg megkaphat-e egy korszerű daganatellenes terápiát, hanem az is, hogyan lehet azt a lehető legnagyobb biztonság mellett alkalmazni. Dr. Tordai László szerint az elmúlt 3 évben 3-4-szeresére nőtt azoknak a betegeknek a száma, akik az onkológiai kezelés mellett kardiológiai ellátásban is részesültek. Közben a gyulai centrumban végzett kezelési beavatkozások száma is emelkedett. 2023-ban mintegy 15.800, egy évvel később már 28.500 beavatkozást végeztek, 2026-ban pedig megközelítették a 30.000-et. A növekedés ugyanakkor önmagában nem jelenti azt, hogy ugyanilyen arányban nőtt volna a daganatos betegek száma. A korszerűbb kezelések miatt ugyanis sok beteg hosszabb ideig részesül terápiában, miközben egyre több esetben már korábbi stádiumban felismerik a betegséget, ez pedig javíthatja a sikeres kezelés esélyét. Éjszakai zajjal járó karbantartási munkálatokat végez októberben a MÁV több vasútvonalán is. A munkavégzés a Békés megyét érintő szakaszokon, így a Szolnok, Békés Csaba, Lőkösháza, valamint a Mezőtúr, Orosháza, Mezőhegyes vonalon is érinti a közlekedést és a környéken élőket. A Mezőtúr és Gyoma közötti szakaszon október 8-án, 12-én, 13-án és 15-én este 6 órától másnap hajnali 5 óráig dolgoznak a vasúti munkagépek. Mezőtúron október 8-án is végeznek éjszakai karbantartást, míg a Mezőtúr és Szarvas közötti szakaszon október 20-án este 10 órától másnap hajnali 5-ig tart a munka. A karbantartások miatt több vasúti átjárót is lezárnak. Mezőtúron az Erkel-Ferenc utcai átjáró október 8-án és 13-án, a Szent Miklós-Zugi átjáró pedig október 13-án este 7 órától másnap hajnali 5 óráig nem lesz használható. A MÁV tájékoztatása szerint a munkagépek az állomásokon, a nyílt vonali szakaszokon és a vasúti átjáróknál is zajjal járó munkát végezhetnek. A vasúttársaság a környéken élők türelmét és megértését kéri. November 10-ig lehet jelentkezni azoknak, akik felajánlanák fenyőfájukat Gyulaváros karácsonyfájának. A felhívást a gyulai polgármesteri hivatal tette közzé. Mint írták, a korábbi évekhez hasonlóan idén is szeretnék felállítani a város karácsonyfáját, ehhez pedig ezúttal is a lakosság segítségét kérik. Olyan örökzöldeket keresnek, amelyek már kinőtték a rendelkezésükre álló helyet, ezért tulajdonosuk szívesen megválna tőlük és felajánlaná őket a város ünnepi díszítéséhez. Aki úgy dönt, hogy fenyőfájával hozzájárulna Gyula karácsonyi hangulatához, november 10-ig jelezheti szendéket. Jelentkezni lehet Szászné Várkonyi Adrien főkertésznél. Emellett Szokai Lászlónál, a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. Munkatársánál is várják a felajánlásokat. A város ezúttal is olyan fenyőfát keres, amely méreténél és formájánál fogva alkalmas lehet arra, hogy az ünnepi időszakban Gyula központi karácsonyfájaként álljon.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

supposed to call.

toes anyway. I'm my boss, so letting you know. And so here's

esélyeken, ezért üres a nappal és üres az én. Üres az érzés és üres a kép, üres az ágy, de a nagyobb baj az, hogy üres az agy, és az is marad.

0: Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Sport Rádió. Sport Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Mityko György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazinműsorunkban a beszélgető partnerem Kis Zsuzsanna fotóművész lesz, aki a múlt és jelen párbeszédét kutatja a művészet eszközeivel, miközben a jelenkor mozgalmasságát átszövi az elmúlt idők biztonságával és romantikájával. Jogászként dolgozott, azonban követni akarta az álmait, és a fényképezésben találta meg új hivatását és a kiteljesedés lehetőségét. Utazik az időben, s hogy a 70-es évek daljervízszagú fodrászatában mutatja-e meg az elmúlást, vagy a 80-as évek amerikai álmában lovagolja meg az ifjonti hév virágzását, azt előre nem tudni, de annyi biztos, lélekemelő utakat szervez agyunk érzelmi központjába. Beszélgetünk életpályáról, sikerekről, divatról és fenntarthatóságról, de azt is megtudhatják, hogyan lett a művész a Londoni Filmakadémia, a London Film Academy filmrendező mesterszakos hallgatója. Tartsanak velünk!

0: Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat. Mitkó György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A mai vendégem jogász, aki a paragrafusok világát elhagyva fotóművész lett. Életének és művészetének középpontjában a fenntarthatóság áll, használt kamerákkal gyakran régi, lejárt filmekre rögzíti képeit, melyeken összefor a múlt hangulata és a jelen történése. Fotózik fesztiválokon, utcán, munkáit rangos magazinok közlik. A kamera a barátja, mely elkísérte Kaliforniába, Portugáliába, Svájcba vagy a Karib-térségbe. Helyek, ahol az emberek a tájat fotózzák, ő viszont az embereket. Az érzelmek, az emberi arcok mögött rejlő titkok és életút, a fiatalság, bohémság, napfény és életöröm jelennek meg Kis Zsuzsanna fotóművész alkotásain, akit köszöntök a stúdióban. Szia Zsuzsi, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a felkérésünket.
2: Szia Gyuri, én köszönöm a meghívást és ezt a szép bemutatkozó szöveget. Nagyon-nagyon jól összefoglaltad.
1: Nagyon kedves vagy, köszönöm. Nemrég zárult le első önálló kiállításod Budapesten a Hybrid Art Space galériában, mely a Rediscovered Wonders, vagyis az újra felfedezett csodák címet viselte. A kiállítás középpontjában a fenntartható divat állt, a legújabb trendeknek megfelelő fast fashion helyett a kamerádon át megmutattad, hogyan lehet új életet lehelni régi, megunt ruhákba, és hogy lehet valaki így igazán trendi. Hogy jött a divat az életedbe? De mindenek előtt mesélj arról, kérlek, hogy lesz egy jogászból fotóművész.
2: Hát igazából én már gyerekkorom óta fotózom, és gyakorlatilag 12 éves koromban kaptam meg az első fényképezőgépemet, és azóta, hát a gimiben nem lehetett kiszedni a kezemből, és igazából az osztálytársaimat fotóztam eleinte, meg a házi állataimat. Nem tudom, nagyon magával ragadott ez a világ. És igazából mindenki számára, minden ismerősöm, barátom számára egyértelmű volt, hogy én vagyok a fotós, és viszont számomra nem volt egyértelmű, hogy az érettségi után is ezt fogom folytatni. Azt gondoltam, hogy ez csak egy ilyen hobbi. Igazából a belvárosi általános iskolás gimnáziumban jártam 12 évig, ahol Békés Csabaiak tudják, hogy azért ez egy nagyon kemény gimnázium, és az összes osztálytársam, az összes évfolyamtársam ment egyetemre. És nem tudom, ez 2009-ben volt, hogy én érettségiztem, és fel sem merült, hogy én mondjuk a MOMÉ-ra jelentkezzek, vagy művészeti egyetemre, úgyhogy a humán tárgyakból voltam jó, irodalomból, történelemből, a nyelvekből, és így jött a jogi egyetem. A pszichológiára is jelentkeztem, az volt egyébként az első hely, amit megjelöltem, oda nem vettek fel, és akkor így lett a jog, a Szegedi Tudományegyetemen kezdtem el.
1: És az nem merült fel, hogy esetleg orvos legyél, hiszen édesanyád orvos, és hát ha már ugye említetted, hogy milyen jó az oktatás a belvárosi gimnáziumban, ugye Lennert József tanár urat is megemlíthetjük, aki biológiából, kémiából, hát meglehetősen erős tudást ad a diákoknak.
2: Ez így van. Nagyon vágytam rá egy időben, még egész kislánykoromban, hogy orvos legyek. Egyébként nagyon szép tudománynak gondolom, és azért meg nagyon szeretek segíteni embereken. Meg alapvetően nagyon érdekelnek az emberek, nagyon szeretek új embereket megismerni, és a fényképezésben is csak az emberek, a portrék, ami engem vonz. És megmondom őszintén, hogy viszont tanulni annyira nem szerettem, és azt gondolom, hogy az orvosi egyetem ez nagyon komoly elköteleződést és szorgalmat igényel. Tehát én ennél mozgékonyabb vagyok, valahogy nem tudok annyira koncentrálni sokáig.
1: Sok fizikát, meg biokémia.
2: Hát igen, nagyon aprólékosan mindent megtanulni. Hát nem, igazából ezt hamar elengedtem.
1: Hogyha egy lakatlan szigetre kerülnél véletlenül, és választanod kellene, hogy egy digitális vagy egy analóg fényképezőgépet viszel magaddal, mondjuk tegyük fel, hogy ezt a problémát, hogy ugye áramtermelés megoldjuk egy generátor segítségével, akkor mit választanál, mivel ugye előszeretetten használod az analóg technikát, ezt azért kérdezem. Viszont a kérdés lehet, hogy azért okafogyott, mert hogy egy lakatlan szigeten nincsenek emberek, és az emberek a te fő témáid a fotóid során. De mit tennél egy ilyen helyzetben?
2: Miért? Lehet, hogy éppen találnék olyan benszülötteket, akik ott élnek elhagyatottan. Nyilván felfedezném a helyet, és annak függvényében átgondolnám, hogy mire is úgymond pazaroljam, mert ugye az analóg fényképezés az elég kötött ilyen szempontból, hogy általában 34 vagy 36 kockányi filmet lehet egyszer elfotózni. Úgyhogy nagyon szeretem egyébként ebből lelassít, és az én szerteágazó koncentrációm is egy picit tud fókuszálni, mert nem mindegy, hogy mit rögzítesz, pont ezért, míg a digitális technológiával szinte egy végtelen mennyiségű kattintás áll rendelkezésedre, és utána pedig ülhetsz a gép mellett, és válogathatsz napestig. Úgyhogy átgondoltan fotóznám a számomra érdekes, ha nem embereket, akkor véletlenül állatokat.
1: Igen, tehát mindenképpen akkor élő lények.
2: Így van.
1: És magát a digitális technikát, azt mennyire használod? Mert hogy ugye az analóg technika a fotóidnak gyakorlatilag a legtöbb ír, de lehet, hogy az összeset is esetleg ezzel készíted?
2: Nem, azért nem az összeset, ez ma 2023-ban annyira nem megoldható, hogy az összeset azzal készítsem. Egyébként én ugye 91-es vagyok, és én már digitálisan fényképeztem, szóval nekem az első kamerám, amit ilyen 12-13 évesen kaptam, az egy kompakt digitális kamera volt. Szóval én már nem az analógba szocializálódtam, ez nekem felnőtt koromba jött.
1: Ezt tudjuk, és egyébként igen. Nem is azért mondtam, hogy bármiképpen öregbítenék egy ilyen fiatal hölgyet, tehát hogy...
2: Nem vettem magamra egyáltalán, de digitálisan is fényképezek természetesen, hiszen mondom, most már úgymond, tehát azért anyagilag sem annyira egyszerű, illetve a nyersanyag is eléggé kifogyóban van. Ezért is, ahogy említetted a felvezetőben, sok lejárt filmet is használok. Sok negatív filmhez tudtam hozzájutni tavaly. Uh-huh. De hát ezek most már nagyon végesek szerintem, és nem nagyon gyártanak már újat. Erről szívesebben mesélek a későbbiekben, hogy szoktál megoldani, akik az analóg fényképezés szerelmesei, hogy mégis analógra fotózzanak, de ez már nagyon macerás procedúra.
1: Van olyan filmed, amit 45 éves kamerával forgattál. Hogy jött ez a vonzódás az analóg technikához? Hiszen ugye, ahogy említetted is, te már a digitális technikába születtél gyakorlatilag bele. Mikor és hogy éreztél rá az analóg technika szépségére?
2: Úgy kezdődött ez, hogy én 2020-ban beiratkoztam egy OKS képzésre, fotográfus képzésre, és ugye természetesen digitális kamerákkal fotóztunk. Szerettem volna valami egyedibbet alkotni, valahogy olyat, amit más nem csinál esetleg, vagy egy ilyen kísérleti, experimentális történetet létrehozni. És igazából már magam sem tudom, hogy ez a leges-legelső az, hogy indult, de talán jártam ott Budapesten ezeket a laboratóriumokat, úgymond, tehát ezeket, ahol lehet kapni analóg készülékeket, a filmeket. És akkor úgy gondoltam, hogy ezt nekem is ki kéne próbálni, és először egy point and shoot kamerát vettem, ahova tényleg csak így befűzöd a filmet, és az expozíciós gombot nyomod meg, és gyakorlatilag nincs nagyon rajta beállítás, szóval ez tényleg azoknak való, akik utaztak 70-es, 80-as, 90-es években az amatőr turista kamerák igazából, és ezzel próbálkoztam, és az eredmény, fogalmam sem volt róla, hogy mi fog kisülni ebből, és csodálatos eredmény lett. Emlékszem, egy Békés Csabai modellfiút fotóztam Budapesten a Dunaparton, és tényleg vittem a digitális kamerám, és akkor mondtam, hogy kiegészítésként ezt próbáljuk ki, tehát csak egy ilyen experimentális kísérlet kapcsán, és előhívattam a filmet, és nagyon-nagyon tetszett az, hogy tényleg volt egy ilyen időutazás feelingje, amire valahogy annyira vágyik a ma embere. Ezt magam sem tudom, hogy miért, egyszerűen más, mint amihez most hozzászokott a szemünk.
1: Az ember azt érezné tényleg, hogy így korábbi korokkal kommunikálsz. Tudjuk azt, hogy a jelenbe fotózol, de mégis a 70-es, 80-as és a 90-es évek hangulata jön vissza a képen.
2: Igen, talán az is hozzáad a romantikájához, hogy ezek ugye nem olyan tűvéles képek, szemcsések, kicsit olyanok, mert ugye itt be kell szkennelni, hogy digitálisan láthassuk a képet, a filmet, be kell szkennelni, és ezáltal lesznek rajta óhatatlanul egy kis szöszök, meg porszemek a képen, és nem tudom, ezek egész egyszerűen más, mint amihez most hozzászoktunk tényleg, és egy időutazás.
1: Tehát a negatívot szkenneled be, és utána azzal dolgozol tovább a digitális térben gyakorlatilag.
2: Igen, én ezt nem csinálom, van, aki otthon csinálja, én inkább elviszem, leadom egy laborba, és úgy van, igen, a negatív filmet először is előhívják különböző folyadékokba, és utána pedig a előhívott negatívot beszkennelik, igen. Ez a digitalizálás.
1: Visszatérve a Hybrid Art Space-es kiállításodra, mi volt a különlegessége, és hogyan készültek a kiállításra a fotók?
2: Ez az egész egy pályázat kapcsán kezdődött, amit a Hybrid Cycle-nál írtam és kaptam meg, és az volt a pályázat lényege, hogy a fenntarthatóságról írjanak a művészek, ami a szívükhöz közel áll abban a témában, és nekem nem volt kérdés, hogy a használt ruhákról fogom írni a pályázatomat, hiszen szintén ez gimis korom óta egy Békés Csabán rengeteg használt üzletbe jártam, járok a mai napig, és tényleg kincseket lehet találni, és azt gondolom, hogy teljesen ebből kifolyólag teljesen felesleges halmozni ezeket a fast fashion által előállított futószalagon termelt ruhaneműket.
1: Amik sok esetben sivatagokban kötnek ki, és aztán ott nem tudnak lebomlani gyakorlatilag.
2: Szörnyű ezek a, úgy hívják ezeket a ruhákat, hogy a halott fehér ember ruhái. Akkor a szemetet, meg akkor a pusztítást végeznek a bolygóval, mert tényleg van a 3/4 az óceánba köt ki. Nem tudnak valamit kezdeni, már az ugandai elnök jelezte is, hogy ő nem kívánja tovább, hogy oda kerüljenek ezek a több tonna mennyiségű ruhák, amit kidobnak az emberek. Szóval ez is volt az indítatás a projektemnek, de az is, hogy az öltözködés számomra nagyon közel álló dolog volt kicsi korom óta, és nyilván ez az önkifejezés egyik eszköze, és hát eleinte anyagi okokból jártam én is turkálókba, és ott meg egész egyszerűen rájön az ember, hogy olyan dolgokat talál, hogy az biztos, hogy nem látja máson viszont, és tényleg nagyon-nagyon színesíti a ruhatárt, mert vannak nagyon ilyen bohém darabok, tehát nagyon egyedi különleges, és szintén ilyen 80-as évekbeli ruhaneműk. És akkor a projektem, erről írtam meg a pályázatomat, hogy én hogy képzelem, hogy álmodom meg az én kamerámon keresztül ezt a történetmesélést gyakorlatilag. És nagyon tetszett szerencsére a kurátornak, aki ezeket a pályázatokat átnézte. És akkor jeleztek, hogy akkor én lennék az egyik, akit várnak a művész rezidenciában Köveskálon, a Balaton felvidéken. Igen, a Balaton felvidékre le kellett költözni, 3 hétre, és ott kellett megvalósítani ezt a projektet. Festőművészekkel és szobrászművészekkel voltam egy helyen, nagyon-nagyon jó volt a csapat, ők képzőművészeti egyetemet végeztek, tehát számomra ez egy nagyon új világ, ami megnyílt, mert én ugye elvégeztem a jogi egyetemet, és igazából, megmondom őszintén, azelőtt nem is nagyon ismertem képzőművészeket, és hát ittam a szavukat tényleg, amit ott esténként sztorizgattak, meg meséltek, nagyon érdekes volt számomra.
1: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket Kis Zsuzsanna fotóművésszel, akitől megtudhatjuk, hogy jutott el a Balatons rezidencia programjába, hogyan mutatta be a fenntarthatóságot a művészet eszközeivel, és hogy született mindebből az újra felfedezett csodák, vagyis a Rediscovered Wonders című kiállítás.

0: Start Rádió.
1: 2002-ben volt ez a művész rezidencia program, a Balatonsz, és akkor ugye ennek lett a hozománya ez a Hybrid Art Space-ben idén megnyílt kiállításod.
2: Igen, ez egész pontosan úgy volt, hogy én ott megcsináltam a projektemet. Igazából az volt az ötletem, hogy terepszemlét tartok, mert ugye a 3 hét azért hosszú idő, a fotós azért gyorsan dolgozik, nem úgy, mint egy szobrász vagy egy festőművész. Ezért én az első 1-1.5 hetet azzal töltöttem, hogy a környéket körbejártam kocsival, beszélgettem a helyiekkel, hogy hol vannak ezek a lelőhelyek itt a Balaton felvidéken, ahol használt ruhákhoz lehet jutni. Természetesen Veszprémbe is átmentem, meg Tapolcán találtam egy nagyon jó ilyen bolhapiac szerűséget, de ott is a ruhákra vannak elsősorban rá feküdve, úgymond, tehát a ruhákból van a legtöbb azon a bolhapiacon, illetve Devecser a másik hely, amit helyiektől hallottam. Ezek az interneten sincsenek fent, ezek a lelőhelyek. Úgyhogy nagyon örültem. Először én elmentem oda szétnézni, még kamera nélkül, és tudtam, hogy ezeken a helyeken kell megcsinálnom a projektemnek ezt a részét.
1: És amikor felkérsz egy modellt egy fotózásra, akkor ez hogyan történik? Például itt most konkrétan a Balatonsz esetében ez hogyan zajlott?
2: Igen, ez is egy nagyon fontos kérdés, és hozzátartozik a sztorihoz, hogy ahogy említettem, először én elmentem Tapolcára, erre a piacra, hogy szétnézzek, és ott megláttam egy fiút, akire azt gondoltam, és egyébként ez jellemző rám, hogy én tényleg nagyon sokszor így fotózok, hogy meglátok valakit, aki bekattan, hogy valamilyen projektemben nagyon illene, és oda megyek hozzá, ez nekem nem okoz nehézséget, és leszólítom igazából. És ez így volt most is, hogy volt ott egy budapesti fiú, mint kiderült később budapesti, és szóba legyettem vele, elmeséltem a projektem, elmeséltem, hogy én miért vagyok itt, nyilván megkérdeztem, hogy ő hogy hova valósi, és mit csinál ezen a elhagyatott piacon, és kiderült, hogy egyébként már közvetve ismerősök is vagyunk, szóval nagyon vicces volt a sztori, én nagyon hiszek ezekbe a sorsszerű találkozásokban nagyon, és abban is, hogyha egy projektnek össze kell állni, akkor valahogy így az égiek is segítenek, hogy megszülessen, és nagyon-nagyon örült a felkérésnek, úgyhogy ő volt az egyik projektem, vagyis bocsánat, szóval ő volt az egyik modellem. Igen, a másik kettő modell pedig modellügynökségtől jött Budapestről. Velük felvettem már korábban a kapcsolatot, még a rezidencia program előtt, hogy lesz ez a történet, és hogy le tudnak-e küldeni modelleket, és én választottam ki a katalógusból, hogy kiket szeretnék, és támogatták is. Szóval az egyik modell az egyik Magyarország egyik legnagyobb modellügynökségétől jött, Ikladi Bálint, aki most már külföldön dolgozik, és a legnagyobb világmárkáknak az arca, illetve aki szintén egy modellügynökségtől jött, az Mészáros Lili. Ők leutaztak Pestről, nagyon aranyosak, lelkesek voltak, és a fiatalember pedig Petrőc Jonatán Gedeon, akit leszólítottam így a turkálás közben gyakorlatilag.
1: És akkor megvoltak ugye a Balatonszon a modelljeid, megtaláltad szerencsésen a ruhákat is. Hol fotóztál?
2: A Tapolcai piacon, nekem ez evidens volt, hogy ott is legyenek a képek, ahol tehát a terepszemle során, amit találtam, ezt a három helyet. Veszprémben egy turkáló, de ez egy bolt, tehát egy üzlet. A másik kettő pedig egy piac, a Devecseri és a Tapolcai piac, és ezeken a helyszíneken készültek el a képek, hogy autentikus legyen teljesen, és nagyon fontos még azt is megemlítenem, hogy azt szerettem volna, hogy az ott megtalált ruhák legyenek a modelleken, tehát hogy ne az legyen, hogy ők eljönnek valamilyen nagyon jó ruhába, úgymond, amit ők a saját ruhatárukból felvesznek, vagy éppen erre az alkalomra vegyünk valamit, nem, tehát hogy az volt a lényeg, hogy azt mutassam meg, hogy ott milyen jó pofa dolgokat lehet találni. És tehát emiatt volt ott egy kis idő az elején, amíg úgymond turkáltunk így közösen. Mondtam nekik, hogy ami tetszik, amit úgy gondolnak, hogy szívesen viselnek, mert az szerintem látszik az arcon, hogyha nem érzik komfortosan magukat.
1: És nagyon érdekes, mert magán a végeredményen ez egyáltalán nem is érződik. Tehát olyan rendkívül magas minőségű fotók olyan hangulatot árasztanak, hogy senkinek nem jutna eszébe, hogy ezek turkálóból származó ruhák.
2: Hát igen, erre szoktam mondani, hogy jól kell tudni turkálni.
1: Biztos, meg jól kell tudni fotózni, tehát nyilván kettőn áll a vásár. És akkor ugye elkészültek a fotók. Hogyan lett ebből végül is Budapesten kiállítás?
2: Úgy lett, hogy leadtam ugye a képeket, tehát hogy ez volt a rezidencia programnak a feltétele, hogy le kell adnom pár képet, amit kiválasztottunk közösen a Hibrid Circle tulajdonába, és ők ezt kiállították már azóta Veszprémben és több helyen, csoportos kiállítás keretében. Ezeket egyébként filmre fotóztam, tehát a Balaton felvidéken csak és kizárólag a filmes kameráimmal fotóztam, pont azért, mert hogy ez megint csak olyan retro téma, úgymond, tehát hogy 80-as évek, nyilván azok a ruhák is használtak, akkor a képek se legyenek sterilek, úgymond. És akkor utána a Hybrid Cycle felkért, azt mondták, hogy ez a projekt, ez tetszik nekik annyira, hogy ebből lehetne egy szóló kiállítás a Hybrid Art Space-ben, ami hozzájuk tartozik. És akkor viszont tudtam, hogy ez nem lesz elég az anyag, amit
1: ugye,
2: ott...
1: Igen, meg pár képet említettél, tehát akkor még készítettél újakat hozzá, vagy pedig már a korábbi portfóliódból válogattál?
2: Nem, hát elkezdtem rögtön gondolkodni, hogy lehetne ebből egy kerek egészet alkotni, és ez ehhez muszáj volt, hogy újra gondoljam ezt az egész projektet, meg volt is rá azért időm, mert ezt 2022. szeptemberében egyeztettük, úgy ezeket a galériákat előre le kell foglalni. És akkor tudtam, hogy ezt tovább kell gondolni, és akkor majd itt Budapesten is átgondolni, hogy hova lehetne menni fotózni, mit lehetne még beépíteni, milyen elemeket ebbe a fotóesszébe gyakorlatilag.
1: És azok az emberek, akik utána még megjelentek a fotóidon, úgy lettek kiválasztva, hogy megláttad az utcán, szimpatikus volt, és elgondoltál vele valamilyen fotós szituációt, vagy pedig modellügynökséghez fordultál. Például Vilmányi Benet színművész is látható az egyik fotódon, ami az egyik központi képe volt a kiállításodnak.
2: Igen, valóban ő is szerepelt, szerencsére elfogadta a felkérésem. Egyik sem egyébként a kérdésedre válaszolva, egyikük sem modellügynökségtől jött innentől kezdve, amikor már Budapesten folytattam az alkotást, hanem vagy korábban ismert fiatalok, akiket már korábban fotóztam, és tudtam, hogy mire számíthatok, meg hogy már begyakoroltuk úgymond a közös munkát, illetve fotóztam, verkképeket fotóztam egy filmforgatáson, ahol Bennett volt a főszereplő, és én csináltam a stábfotókat, és amikor láttam Bennettet játszani, akkor tudtam, hogy nekem őt én iszonyatosan látom ebbe a sorozatba. De ezeket nem nagyon tudom szavakban elmagyarázni, hogy miért. Ez egy érzés, nem tudom, meglátom, és tudom.
1: Tehát egy kattanás.
2: Egy kattanás, igazából.
1: Igen, akkor ez az ember lesz az, akit én be fogok állítani egy bizonyos pozícióba,
2: igen,
1: bizonyos öltözékbe.
2: És hogy jól fog passzolni a többihez, igen, és hogy ez így egybe lesz. És hát innentől meg ugye meg kell fűzni az illetőt, hogy meg kell kérni. Igen. És akkor egy szünetbe odaléptem hozzá, és azért volt egy kicsit kellemetlen, meg azért kellett hozzá bátorság, mert ugye itt olyan nincs, hogy egyedül vagy az illetővel, szóval ezt így kb. 10 másik ember füle hallatára. Igen. És akkor ugye előállni ezzel a témával, úgyhogy hát itt kicsit azért össze kellett szednem a bátorságom. Nagy vonalakban elmondtam a témát, és hogy felkereshetem ezzel, és mondta, hogy természetesen, és akkor megadta az e-mail címét, és nem is akartam tovább zavarni, ugye egy forgatás az egy nagyon szigorú közeg, és minden percre pontosan ki van számolva, úgyhogy elkértem az e-mail címét, és emlékszem, hogy sokáig, nagyon sokáig nem kerestem még őt föl, mert így még körvonalazódott bennem ez az egész, és szerencsére, amint írtam neki egy e-mailt, akkor már rögtön válaszolt, hogy emlékszik, és nagyon szívesen, és hogy beszéljünk, egyeztessünk telefonon, és akkor így lett ebből aztán közös munka.
0: Hogyan került Kalifornia eszenciája filmkockákra? Hogyan választja ki a művész a modelljeit? Mi kell egy jó fotóhoz? Tervezettség, spontaneitás, vagy netán mindkettő? Hamarosan megtudhatják a fotóművésszel készült interjúmból.

0: Rádió.
1: Start Rádió. A személyiségedet ismerve, illetve a pozitív kisugárzásodat látva, nehéz elképzelni, hogy mondjuk valaki egy ilyen felkérésre nemet mondana, de mégis megkérdezem, hogy volt-e olyan, hogy szeretél volna valakit egy fotón megmutatni, és az illető nemet mondott.
2: Eddig még nem.
1: Valahogy éreztem. Sok emberrel kerültél kapcsolatba a munkád során. Amikor ismertebb embereket fotózol, akkor az hogyan történik? Ők keresnek meg téged, vagy pedig neked eszedbe jut mondjuk egy sorozat, amit szívesen megcsinálnál velük. Például az Abstract Melodic Techno zenei formációnak az egyik DJ-ével, Lácsányi Luciennel is csináltál több fotósorozatot.
2: Igazából is ez is van, amikor ők keresnek engem meg, írnak nekem, vagy én keresem fel őket, mind a kettő működik, és a Luciennel úgy történt, hogy én írtam rá, 2020 második fele lehetett a Instagramon, sokszor előfordul, hogy írok valakinek, hogyha nem az utcán veszem észre, olyan is van, de az Instagramon írok neki, hogy ebbe a projektben mindig nyilván bemutatkozok, elmesélem, hogy mire gondolok vele kapcsolatban, nem csak úgy, hogy fotózzunk együtt, hanem hogy konkrétat. A Luciennél konkrétan pont úgy jött, hogy kiposztolt ilyen 80-as évekbeli, vagy talán még korábbi oldtimereket, de azokból is ezeket a csúcsminőségűeket, és ugye hát én egyből erre, amikor ezt megláttam, akkor ráugrottam erre a témára, hogy itt nagyon elképzelem ezt a, hogy mondjuk ő ül benne, stb., hogy hol lehetne ezt kivitelezni, és hogyha tetszenek a képeim, tetszik neki a munkám, akkor szívesen csinálnék róla. És egyből válaszolt, hogy ő ebben nagyon benne lenne, és ő is gondolt már erre, csak nem tudta, hogy kivel csináltassa meg, és akkor akkor létrejött ez a fotózás.
1: Hát kedves hallgatók, hogy ha véletlenül Zsuzsi írna önöknek az Instagramon, akkor hát ne álljanak ellent. Hogyha valaki szeretne betörni a külföldi piacra, fontos, hogy olyan legyen a neve, amit mondjuk a külföldiek is megértenek, úgyhogy te a Zsuzsannát ugye Szuzannaként használod, viszont kétessel írod a nevedet, tehát Szuzanna Kis, és nem szoktak esetleg a csókra asszociálni, vagy azt mondják neked, hogy Szuzanna Kis?
2: Természetesen mindig ezt kapom, és imádják. Egyszerűen amennyire itt Magyarországon szerintem ez tényleg már ilyen kicsit idegesítő is, ez a név, hiszen nem lehet az embert beazonosítani. Egyébként Kis Beáta Zsuzsannaként vagyok a könyvezve, de a Beátát nem használom, tehát így, hogy Kis Zsuzsanna, hát nehezen találnak meg. És mivel tényleg rengeteget utaztam, meg éltem is egyébként több évet külföldön, én Szuzanna Kisként.
1: Már te is Kisznek mondod
2: futok.
1: A saját
2: hát
1: nevedet.
2: Kis, hát nem, de Kis, és akkor ugye ez külföldön senki nem mondja Kisnek, tehát hogy ezt el lehet felejteni, nyilván
1: ugye
2: Kis.
1: S betű nem sok helyen.
2: Igen, létezik, és igen, és Kis Szuzanna Kis, hát jó, először azért nagyon fura, de azt viszont látom rajtuk, hogy ez tetszik, ez poén, ez pozitív érzést vált ki, és hogy ez ilyen szenzáció valahol.
1: Amikor például Amerikában voltál, mondjuk Kaliforniában, nem tudom, sétáltál a Hollywood bulváron, akkor is ez történt, hogy megláttál valakit, hogy fú, ez az ember, ez kell nekem egy fotóra, és akkor fotóztad. De vannak olyan emberek is ugye a képeiden, akik valamilyen tevékenység közben láthatóak, tehát nehéz ugye elképzelni, hogy most oda mész hozzá, hogy hát bocs, ilyen szeretnélek téged lefotózni, mert hogy akkor már lehet, hogy másképp fog gördeszkázni mondjuk, vagy másképp fog görkorcsolyázni. Tehát ezek hogy történtek? Egyszerűen lekaptad a pillanatot, utána közölted vele, nem közölted vele, mert ugye az utcán sok minden fotózható.
2: Nagyon jókat kérdezi, Gyuri. Tényleg, egyébként úgy működik ez, szóval, hogy Kalifornia az egy egészen sajátos hely, mert azért ott, hát ott nagyon szabad elvű mindenki, ott nincs ilyen, hogy idézzél be, hogy a kép máshoz való jog, vagy hát van, de ugye nem zavarja. Az emberek nagyon szeretik magukat megmutatni, nem szégyenlősek. Svájcban ezzel szemben nagyon más a szituáció, arról is mesélek majd, ha gondolod. Szóval, hogy igazából a Venice Beach-en készült a legtöbb képem, és ott tényleg hozzá is vannak szokva ezek a fiatalok, akik ott koriznak, meg deszkáznak, hogy mindenki őket fotózza, szóval a turisták a telefonjukkal le se veszik róluk. És én egyébként akkor is mindig megkérdeztem, és mondták nekem többen, hogy csodálják, hogy én már egyáltalán megkérdezem. Mert én ezt tényleg fontosnak tartottam, illetve ha már Amerikáról beszélünk, ott én már filmeztem is, szóval a mozgóképet rögzítettem, szintén egy ilyen nagyon régi kamerával, és azt pedig muszáj volt valamilyen szinten úgymond megrendezni, mert az ott is analóg technikával dolgoztam, és 3 percet lehet rögzíteni. Egy tekercse. 3 percet. Tehát ott nem lehet random, csak úgymond bohóckodni, hogy akkor mindent felveszek, és majd utólag megvágom az 1 órás anyagomból azt a 10 másodpercet. Úgyhogy oda mentem hozzájuk, és elmagyaráztam, hogy ez nekem mihez kell. Megbeszéltük, hogy mit fognak csinálni, milyen figurát. Én felvettem, max még egyszer megismételtük, és ennyi.
1: A végeredményen pedig annyira természetesnek látszik minden mozgás, mint hogyha nem is tudnának a modellek, úgymond, tehát a filmben modell és színészi avanzsálódott járókelők, mintha nem is tudnának róla, hogy te mondjuk fotózod az ő mutatványaikat. Most ebben a filmben egy rendkívül intenzíven van jelen az életöröm, a bohémság, a napfény, szóval ez egy olyan igazi kaliforniai eszencia, nem tudom, lehet, hogy receptre kéne írni, mert olyan jó hangulatot csinál, ugye rövid is egyébként, tehát ugye azt se lehet elmondani, hogy valaki mondjuk elunná a videónak a megtekintését. Amikor ilyeneket készítesz, akkor előtte gyakorlatilag így leforgatod az agyadban, hogy pontosan mit szeretnél látni, vagy azért ott van a véletlen is a helyzetben, hogy valami kialakul, amit esetleg majd te rögzíteni fogsz a kameráddal.
2: Is igazából. Az egyik az, a fejemben is van egy úgymond forgatókönyv. Nem írtam le, például itt ezen a Los Angeles-i alkalomkor nem írtam le semmit magamnak jegyzetekbe, de a fejemben voltak például a helyszínek, hogy hol szeretnék, ahogy mondtad, a Hollywood Boulevardon, vagy a Venice Beach-en. Azt tudtam, hogy hol szeretnék, de azt, hogy mit, ugye ezt nem lehet előre kitalálni, hiszen az emberek, akik ott jönnek, a pillanat, stb. Az időjárás bármi közben jöhet. Úgyhogy szépen elmentem ezekre a helyszínekre a kis kamerámmal, és akkor ott abból főztem, ami akkor ott rendelkezésre állt. És például egy vicces sztori, hogy ugye ott a Hollywood Boulevardnál, ahol ugye vannak a csillagok, az én különböző sztároknak, igen, a csillaga, ott a Hollywood Boulevardon például be vannak öltözve emberek Mickey Mouse-nak, meg pókembernek, és akkor lehet velük pózolni, ezért ők pénzt kérnek el, tehát hogy ők mégis ebből élnek, vagy nem tudom, ebből keresnek, hogy nem lehet velük egyébként, tényleg nem lehet anélkül, hogy valamennyi pénzt nem adsz nekik. De hát én tudtam, hogy nekem kell, mert ez is annyira ott, tehát ezek minden nap ott sétálnak valamilyen jelmezbe, és nagyon tudtam, hogy ez is az elemnek része kell, hogy legyen, és nem hagyta magát. Nem hagyta magát kamerázni, és akkor például neki adtam, mit tudom én, $5, és akkor mondtam, hogy jó, de akkor viszont most már akkor csinálod is, amit mondok, és akkor mondjuk integessél a kamerába. Ez például így volt.
1: Na, de hát mondjuk vehet belőle utána akár egy hamburgert is. Jó lehet, hogy egy menüt, szóval azért ott egy kicsit mások az árak.
2: Igen, úgyhogy ez. De például, amikor a fiatalokat kértem meg, hogy mondjuk emlékszem, hogy menjen oda, nem tudom, Michael Jacksonnak a kéznyomata van az egyik helyen ott a földön, hogy akkor mit tudom én, sétáljon oda mellé, rakja rá a kezét. Tehát amit kitalálok random, akkor azokat persze örülnek is, ezek 18-20 éves fiatalok, szerintem nekik is még poén, hogy valami történik, a szüleikkel vannak unalmas utazások.
1: És hát ugye ez maga a mozgókép, amit rögzítettél, de ahhoz, hogy ebből egy kifejezetten élvezetes videó legyen, a kiváló vágáson kívül zene is kell. És te egy nagyon izgalmas zenei hátteret választottál hozzá, és azt az érzésvilágot, hogy tényleg időutazáson vagy, és a 80-as évek Amerikájában jársz, ezt gyakorlatilag ugye a zene is felerősítette. Hogy jött ez a zeneválasztás?
2: Na hát a zenével igen, azzal mindig bajban vagyok, főleg azt, hogy sokszor ez a social media felületek letiltják ezeket a dalokat, hogyha ismert dalt raksz alá, stb.
1: Ez tehát, nem egy ismert dal.
2: Ez nem egy ismert dal, mert ezt találtam az egyik ilyen, vannak erre is honlapok, de ezeket én is tanulom még mindig, hogy is működnek, hogy vannak honlapok, ahol vannak ingyenesen elérhető dallamok, ezek inkább dallamok, ez is egy dallam, tehát nincs ének benne. És akkor ott is vannak kategóriák, hogy mit tudom én, jobban a basszusgitár, vagy szóló gitár, trombita, nem tudom, a hangszerek alapján lehet válogatni, vagy stílusok alapján, és akkor nyilván természetesen, hogy egy komplex összeillő képet kapjunk, nyilván akkor ehhez a képi világhoz nem rakhatok be egy modern zenét, persze. És akkor így válogattam így a 80-as évek stílusában valamilyen dallamot.
1: Rövidesen folytatjuk beszélgetésünket Kis Zsuzsanna fotóművésszel, aki további kulisszatitkokat árul el Los Angeles-i videójának készítéséről. De az is kiderül, hogyan lett sikeres a felvételie a londoni filmakadémia, a London Film Academy filmrendező mesterképzésére, ahova évente csak 15 embert vesznek fel.

0: Rádió.
1: Az egyik nagyon kedves barátom, Békési Ermin szobrászművész, aki egyébként zenéket is ír, ő tanácsolta, hogy legyen valamilyen basszusgitár alapú zene, mert ehhez az illik, szóval van, amikor azért segítséget kérek, nem kevésszer, hogy ki mit gondol.
2: Az meghozta az ütemet.
1: Igen. Én valami szintetizátorra gondoltam, hogy szinte legyek, szerintem az is nagyon ez a szint vibe, a 80-as évekhez nagyon illik, de ő például erre mondta, hogy biztos, hogy ne, mert szerinte az borzasztó. Én pedig bíztam az ízlésébe, és szerintem ez így közösen ezt közösen választottam vele.
2: A zene is azt segíti, hogy amikor nézed a videót, akkor a boldogság, az öröm, meg a napfény úgy jobban belesüt a lelkedbe gyakorlatilag.
1: Igen, meg ugye ennek van egy ritmusa ennek a videónak, ez egy elég gyors videó, hiszen sok mindent kell belesűríteni, és van egy erős üteme, amire például koréznak, vagy ugranak, és akkor ez így pont így össze lehetett úgy vágni, hogy a ritmusba kijöjjön.
2: És ezt most nem csak én méltatom ezt a videót, hanem, ha jól tudom, akkor a Londoni Filmakadémián is méltatták, mert hogy jelentkeztél filmrendezőnek, és most fogod megkezdeni a filmrendezői tanulmányaidat.
1: Igen, ez igazából a pár hónappal ezután jött, nem is tudom már, hogy megpróbáljak jelentkezni. Azt tudtam, hogy valahogy ki kell mozdulnom. Egyrészt tudtam, hogy szeretnék külföldre költözni, illetve azt gondolom, hogy magamtól önerőből nagyon nehéz filmesként előrelépni, mert úgy lehetne kivitelezni, hogy én elkezdek gyakornokoskodni, és kiárom a ranglétrát, úgymond. Ez hosszú évek, hogy mondjuk egy kameraoperátori pozícióba felvegyenek, ugye, aki a kamerát üzemelteti. És én úgy gondoltam, hogy akkor ezt picit felgyorsítom azzal, hogy jelentkezek egy egyetemre, és akkor már külföldre.
2: Ez egy mesterképzés.
1: És a London Film Academy nevű egyetemre jelentkeztem, és ezt én hosszasan kutattam, hogy akkor hova. Szóval, hogy nem jelentkeztem csak egyetlen egy helyre, ami nekem szempont volt, hogy ne legyen hosszú, ne legyen 3 éves, mert ez már 32 vagyok, az már hosszú lenne nekem. Ne alapképzés legyen, hiszen már 2020 óta újra kezdtem fotózni, már elvégeztem az OK-ét, van már portfólióm, weboldalam, akkor ne menjek már alapképzésre. Dolgoztam filmforgatáson is egyébként azóta.
2: Rendeztél is egyébként.
1: Rendeztem is, de az már utána volt. Tehát, hogy ekkor, amikor még gondolkodtam az iskolába. És akkor fórumokba beírtam, Facebook csoportokba, hogy melyik lenne Londonban a legjobb iskola, erre nívós iskolát szerettem volna, mert tényleg azt gondolom, hogy csak annak van értelme, most már így 30 fölött, hogy most akkor tényleg vagy olyan helyre menjek, amiből profitálok aztán. És így esett a választás a London Film Academy-re, és ez azért volt nagyon rizikós, hogy én csak egy helyre jelentkeztem, mert 15 embert vesznek fel ide egy évben, úgyhogy hát sok sikert nekem, gondoltam.
2: Én is sok sikert kívánok, hát azért 15 ember közé nem könnyű bekerülni.
1: Igen, és ez volt mondom tavaly novemberben, és akkor hát sokáig írtam a jelentkezést, több mindent kell leadni a jelentkezéshez. Addigra már elkészült ez az általad említett Los Angeles-i kis videó is, amit Super 8-as filmre forgattam, egy Super 8-as kamerával, az 1974-ben jött ki ez a kamera, és azt gondoltam, hogy nekem azért tűhetek ki talán a többségből, mert hogy ezzel tényleg én azóta utána néztem, hogy én ezt használtam, hogy ezzel tényleg nagyon-nagyon kevesen dolgoznak, mert igazából ma már mindenki filterekkel szerkeszt videókat, ráteszik ezeket a ilyen grainy, ilyen szemcsés filtereket a képekre, vagy a videókra, és akkor igazából megkapják ezt a lookot, ezt a 80-as éveket, de én esküszöm, lehet csak az én szemem más, de hogy én nem olyannak látom mégse.
2: Szerintem ezt nyilván a szakemberek is látták, különleges érzése támad a szemlélőnek a képeit kapcsán, és nyilván ezt észrevették a Filmakadémián.
1: Valószínű, mert utána bekerültem a szóbeli felvételére. Nagyon izgultam, mert ugye én tényleg ebbe egyáltalán nem mozogtam ebbe, se a Moméra nem felvételiztem soha, se a Színműre. Tényleg nem nagyon ismerek ilyen fiatalokat. Volt már akkor mondjuk, nem tudom, 3-4 videóm, mire én ugye felvételiztem, amit ők láthattak, és ők is ezt emelték ki, azt a Los Angeles-it, hogy ez borzasztó különleges, és nagyon-nagyon-nagyon tetszett nekik, és hogy ez volt igazából az egyik ok, amiért visszahívtak, és hogy akkor erről meséljek, és beszéljünk. És akkor képzeld el, hogy folyamatosan azt kérdezgették tőlem, hogy mi volt a forgatókönyv, én meg így ültem, és egyszerűen nem értették, hogy én nem, tehát egy nem volt forgatókönyv. Mondtam nekik, hogy ezt úgy képzeljék el, mint egy turista, mikor megy a kis kamerájával, és felveszi, ami tetszik neki. ennyi. De láttam a tekintetükön, hogy de hogy akkor mit írtam le ebből az egészből, de mondtam, hogy nem lehet leírni, vagy legalábbis én...
2: Érezni kell.
1: Igen, de hogy én akartam, hogy ennek legyen egy spontaneitás. Most, hogyha leírok, de hogy írjak le egyáltalán? Hát nem is ismertem ott. Tehát, hogy persze ezeket aztán így elmagyaráztam, de utána mondom, mivel elhangzott a forgatókönyv szó körülbelül ötször ebbe a kérdésbe, ezért úgy voltam vele, hogy na jó, itt szerintem most itt valamit virítani kell, ami forgatókönyvhez kötődik.
2: És addigra
1: nem, hát azt találtam ki, hogy arról kéne beszélnem, hogy áttereltem a szót a videóklipre, amit egyébként azóta, tehát hogy a
2: igen, még a
1: igen, azóta, igen, ami akkor, mit tudom, két héttel előtte lett vége annak a projektnek, akkor még nem volt belőle semmilyen anyagom, amit mutattam volna, de egyébként egy szintén Békés Csabai lány, Hideg Judit Ramona, Rami néven ismerhetik többen, neki egy videóklipet rendeztem, Hartung Dávid volt az operatőr, aki egyébként a Larrynek is az operatőre volt, amiben a Vilmányi Bennett volt a főszereplő, és akkor erről tudtam mesélni, mert ennek tényleg volt forgatókönyv, ez tényleg meg volt rendezve, ez tényleg ki volt találva az elsőt az utolsó pillanatig, és akkor így erre kanyarítottam a szót, hogy ha bár ezt nem látták, meg nem tudok belőle semmit sem mutatni, de el tudom mesélni, hogy készültem fel rá, hogy írtam le, meg stb. És akkor látták, hogy nagyon lelkesen beszélek erről, mondták is, hogy nagyon látják, hogy ez nekem, tényleg ezt nagyon szeretem csinálni.
2: A szívügyed.
1: Igen, és nagyon mondták, hogy ők egyébként is ilyen embereket keresnek. Én meg ugye mondtam, hogy nekem nincs már B-terv, nekem ez az A-terv, és nekem nem mindig is ez volt az A-terv, csak én a B-tervet éltem eddig, és most már nem szeretném. Tehát most már tényleg azt szeretném csinálni, amit szeretek szívből, és ami iránt szenvedélyesen tudok fordulni, és akkor ezt egyébként ezt is elmondtam így, ahogy most neked, és akkor már nagyon mosolyogtak, és akkor mondtam, hogy most akkor lehet, hogy van esély.
2: Értékelték, egészen biztos. Én akkor nagyon sok sikert kívánok neked Londonban, és hát kívánom, hogy ugyanolyan élvezettel végezd a tanulmányaidat a Londoni Filmakadémián, mint ahogy a jelentkezésnél is. Benned volt ez a rendkívüli intenzitás és ez az elhivatottság, és nagyon sok sikert kívánok neked, Zsuzsi. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Önöknek pedig köszönöm a megtisztelő figyelmet. Kis Zsuzsanna fotóművésszel hallhattak egy beszélgetést.
1: Köszönöm szépen.

0: Rádió. Start Rádió.
1: Kis Zsuzsanna fotóművésszel hallhattak egy beszélgetést. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum internetes oldalán, ahol bármikor meghallgatható. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!
2: A Körös Hírcentrum hírei.
3: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Megkezdődött Magyarország csatlakozásának előkészítése az Európai Ügyészséghez. Laura Kövesi európai főügyész Budapesten egyeztetett a kormány tagjaival és a legfőbb ügyész helyettessel a folyamat részleteiről. A szervezet minden olyan uniós forrásokat érintő csalási ügyben nyomozást indít, ahol a kár meghaladja a 10 000 eurót, az áfa csalásoknál pedig a 10 millió eurót. A legrövidebb időn belül végrehajtandó csatlakozáshoz már idén 3 törvénymódosításra van szükség. Meghallgatta a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró parlamenti vizsgáló bizottság Kósa Lajost és Bánki Eriket. A bizottsági ülésen Bánki Erik elmondta, hogy a jegybanki alapítványok adatnyilvánosságát korlátozó 2016-os törvénymódosítási javaslatot a jegybank kezdeményezésére nyújtotta be. A testület döntött arról, hogy a következő ülésén Matolcsi György volt jegybank elnököt, valamint Varga Mihály jelenlegi MNB elnököt hallgatja meg. Leállították a felesleges munkálatokat a szolnoki laktanya felújításánál, amivel 2,5 milliárd forintot takarítottak meg, jelentette be Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. A tárcavezető közölte, hogy a megtakarított összeget eredetileg sötétedő üvegek beszerzésére szánták. A miniszter emellett jelezte, hogy feldarabolják a beruházás gigantikus szerződését, hogy Mészáros Lőrinc cége helyett helyi vállalkozások is lehetőséget kaphassanak az építkezésben. Közítette a szeptemberi kiérkezési adatokat az országos mentőszolgálat, melyek szerint a legsürgősebb esetek 90%-ához majdnem 26 perc kellett a kiérkezéshez a mentőegységeknek. Ez az érték kismértékű javulást jelent az augusztusi 27 perchez képest, ám a kitűzött 15 perces céltól továbbra is elmarad. A leggyorsabban a Nyugat-Dunántúli régióban, míg a leglassabban a közép-magyarországi régióban értek ki a helyszínre a mentők.
2: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Péntek reggele van, jó reggelt, jó ébredezést kívánok a Start Rádióval, elhagytuk már 6 órát, indítsuk együtt a hét utolsó munkanapját, én ígérem, hogy itt leszek és hozom a jó dalokat, úgyhogy köszönöm szépen, hogyha megtisztel bizalmával.
1: Sokat nem, sokat nem.

0: Szép reggelt kívánok! Ez itt bizony a Start Rádió. Mi sok zenét, és most még többet játszunk október 9-e reggelén is. Ma a főnévnaposok a Dénesek, rajtuk kívül az Ábrahámok, az Ábrisok, az Andorok, az Elemírek, a Günterek, az Ibrányok, a Rustemek és a Velmirák is üdvözölhetők.
1: Reggel is Start! Music Latte! Finoman ébreszt!
2: Start Rádió!

Jó reggelt, Csabán a Start Rádiót hallgatja. Október 9-e van a Dénesek névnapja, és ne csak a névnaposokra emlékezzünk, hanem azokra az emberekre is, akik ezen a napon születtek. 1940-ben például a Beatles egyik alapító tagja, John Lennon is 1940-ben október 9-én látta meg a világot. Weber Antal műépítész, aki több ma is működő egyetemi épületet tervezett. Camille Saint-Saëns francia zongora és orgona művész. Jacques Tati, orosz származású francia filmrendező. Sugár Rezső, Erkel és Kossuth Díjas zeneszerző, zenepedagógus is ezen a napon született.

0: Jó reggelt kívánok a Start Rádióval. A hét utolsó munkanapjába vágunk bele szépen sorjában, mi pedig a hét utolsó munkanapjának legfrissebb híreit is elhozzuk hamarosan, perceken belül 7 óra lesz. Aztán a következő órában jelentkezem majd a mai nap történelmi évfordulóival, aktualitásaival és természetesen sok jó zenével, amivel a munkahelyre vezető út is izgalmasabban telhet.
1: Sok a szeret.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Szeptember 30-ával lezárult a fakitermelési moratórium Magyarországon. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, hogy a magas ökológiai értékű, őshonos erdőállományok továbbra is szigorú védettséget élveznek, és nem szolgálhatnak faanyag termelésre. A többi területen a biodiverzitás megőrzését és a lakossági tűzifát egyaránt biztosító, fenntartható gazdálkodásra állnak át, miközben a védett erdőkben továbbra is szigorúan tilos a karvágás. Egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap a kormánytól a fővárosi önkormányzat, jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester a fővárosi közfejlesztések tanácsának ülését követően. A megállapodás értelmében a főváros eláll a korábbi kormány ellen indított pereitől, és rendkívüli forrásból rendezi a szolidaritási hozzájárulást, valamint a kifizetetlen számláit. A megállapodás részeként a pénzügyminisztérium költségvetési felügyelőt rendel ki Budapest gazdálkodásának folyamatos nyomon követésére. Megjelent a kormányrendelet az 50 ezer forintos iskola kezdési támogatás utalvány formájában érkező második részletéről. A papíralapú biztonsági elemekkel ellátott utalványokat november 30-áig kézbesíti a posta azoknak, akik az első részletre is jogosultak voltak. A támogatást 2027. március 15-éig lehet felhasználni a kijelölt elfogadó helyeken, a meghiúsult kézbesítések pótlása pedig 2027. január 8-áig kérvényezhető a Magyar Államkincstárnál. Jelentősen változott a pártok támogatottsága az elmúlt 4 hónapban a 21 kutatóközpont felmérése szerint. A Tisza párt népszerűsége a májusi 69-60%-ra csökkent, ami azonban még mindig meghaladja az áprilisi választási eredményét. A Fidesz támogatottsága 26%-ra emelkedett, míg az időszak legnagyobb nyertese a Mi Hazánk, amely 11%-ra növelte táborát.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

7 óra után járunk, jó reggelt kívánok! Csabán a Start Rádió szól sok zenével, és most még többel a péntek reggel együtt indíthatjuk a napot, ami tudom, hogy nehéz, mert hogy azért még hát a munkára kell koncentrálni, ha tetszik, ha nem, de sok zenével, és most még többel szerintem azért könnyedebbé tehetjük.

0: Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj gosztaszeinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
3: A Bora Kft. Óriási választékkal várja önt Békés Csabán a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Október 7-e és 9-e között a fél literes dobozos Staropramen 269 forint, az 1 literes Jägermeister 6990 forint és a Nescafé 3 az 1-ben csak 589 forint.
4: Nyitvatartás hétfőtől szombatig reggel 8-tól este 8-ig. Válassza a prémiumot elérhető áron. Békés Csaba, Gyóni Géza utca 11.
5: Mostanában szürkületben már nem olyan jó vezetni.
6: Nekem meg olvasáskor hamar elfárad a szemem.
7: Ismerős? Nem a betűk lettek kisebbek, és nem is az utak lettek sötétebbek. Egyszerűen ideje megnézni, hogyan lát. A Meseoptikában személyre szabott vizsgálattal és saját műhelyben készült szemüvegekkel segítünk, hogy magabiztosabban, kényelmesebben és örömmel nézzen a világra. Meseoptika. Lásd tisztán, élj mesésen. Optikamese.hu. Békés Csaba, Andrássy út 29, 33.
8: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
9: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
10: Internetix.
9: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
10: Internetix.
9: Díjmentes bekötés.
10: Internetix.
9: Legmodernebb optikai hálózat.
10: Internetix.
9: Megbízható, elérhető, korlátlan.
10: Internetix.
9: Ne várj, érdeklődj a 66-333-333-as számon.
10: Internetix.
9: Internetix. A Békés Csabai szolgáltató.
1: Reklámot hallottak. Sok a szere.
0: Start Rádió.
1: És még több.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést támogatja a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Délelőtt eső zápor még kialakulhat, délutántól viszont felszakadozik a felhőzet. Számottevő csapadék nem valószínű, sokfelé élénk lehet az északnyugati szél, a legmelegebb órákban 20 fokot mérhetünk.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Szép reggelt kívánok, itt a Start Rádió, mi sok zenét, és most még többet játszunk. Azt mondják, hogy azért már jóval hűvösebb lehet az elkövetkezendő időszakban. Nem előrejelzést mondok én, hanem igazából itt a valószínűség számításokat lehet megtekinteni Békés Csabára is, és végig gondolni, hogy igazából azt megszokhattuk már, hogy október közepén azért jelentősen elkezd hűlni a levegő, és a valószínűségek szerint ez bizony most is így lesz majd. Nem lesz még hó, nem kell még begyújtani a nagy kazánba, de hát ilyen 19-20 fok környéki csúcsok várhatóak a következő hetekben.
0: Reggeli Start. Music Latte.
5: Start Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A programajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
1: Körös hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
0: Támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reggel is tart. Music Latte. Finoman ébreszt.
3: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: Jó reggelt kívánok, Csabán a Startot hallgatja. Október 9-e van a Dénesek névnapja, és a postai világnap, amit már 1948-tól tartunk, de egyébként egy 1874-es történésre emlékszünk. 1651-ben Oliver Cromwell, az angol köztársaság államtanácsának vezetője, kihirdette a hajózási törvényt. Ezen a napon Isaac Singer szabadalmaztatta a motoros varrógépet 1855-ben. És ezen a napon Magyarországon kormányrendelet tiltotta meg a vendéglőknek a húsétel felszolgálását 1944. október 9-én. Whatever.

0: Itt a Start Rádió sok zenével és most még többel. Perceken belül 8 óra lesz, ami azt jelenti, hogy egyre többen érkeznek meg lassacskán a munkahelyre. Nekik lassacskán kitartást is kívánhatok ezek mellett. A következő órában sok zene és most még több itt Csabán a Starton, úgyhogy mindenképp érdemes velem maradni.
1: Sokat nevet, sokat nevet.

0: Jó reggelt, itt a Start Rádió, 8 óra után is kitart este már dolgozóknak. Hasznos információkat hozok ebben az órában, és persze mindezek mellett sok zenét, és most még többet.
1: Sok a zene, sok a zene, és még több.

0: Sport Rádió.
1: És még több. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
4: Van szemüveg, amiben jól lát. És van az a szemüveg, amit felvesz, belenéz a tükörbe, és elmosolyodik.
5: Na, ez én vagyok.
4: Mi pontosan ezt szeretjük. Nem csak egy keretet adni, hanem megtalálni az igazit. Azt, ami jól áll, kényelmes, és egyszerűen jó érzés viselni. Mese Optika. Lásd tisztán, élj mesésen. Optikamese.hu. Békés Csaba, Andrássy út 29-33.
6: A Bora Kft. Óriási választékkal várja önt Békés Csabán a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Október 7-e és 9-e között a fél literes dobozos Staropramen 269 forint, az 1 literes Jägermeister 6990 forint és a Nescafé 3 az 1-ben csak 589 forint.
7: Nyitvatartás hétfőtől szombatig reggel 8-tól este 8-ig. Válassza a prémiumot elérhető áron. Békés Csaba, Gyóni Géza utca 11.
8: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
1: Reklámot hallottak.
0: Sok a szere? Sport Rádió.

0: Jó reggelt, itt a Start Rádió, sok zenével és most még többel. Olyan szokásokról mesélek, amelyek megváltoztathatják a mindennapjainkat. Ilyen a meditáció reggelente. Ennek során figyelmünket a belső világunkra irányítjuk, elcsendesítjük az elme zaját, és teret adunk a belső nyugalmunknak. Ezzel elérhetjük, hogy a stresszes helyzetekben is megőrizzük az egyensúlyunkat.
1: Reggeli Start. Music Latte. Start Rádió.

0: reklám, termék megjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a Digbuild Kft. A tiszta megoldás.
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal.
1: Támogatta a Digbuild Kft. A tiszta megoldás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Start Rádió.
1: És még több.
2: Itt a Start Rádió sok zenével és most még többel. Arról beszélgetünk, hogy melyek azok a szokások, amelyek megkönnyíthetik a mindennapjainkat. Például sokszor elfelejtjük értékelni az élet apró örömeit, érdemes vezetni egy hálanaplót, ami olyan eszköz, ami segít tudatosítani a mindennapi jó dolgokat, ami körülvesz minket. Este lefekvés előtt írjunk le legalább 3 dolgot, amiért hálásak voltunk aznap.

0: Itt a Start Rádió, hamarosan 9 óra lesz, én ezzel már köszönöm a figyelmet, jövök holnap is, a hétvégét együtt kezdhetjük, szombaton reggel 6 órától.
1: Sok a szere? Start

0: laza, vedd könnyedén.
1: Start Rádió.
2: Start Rádió.
0: Hú, de laza.
3: Sok zene és még több a Start Rádión a napi laza szóli, mert a második óránkban is meg annyi jó zenével vagyunk körülvéve. Ebben az órában pedig hozok majd néhány gondolatot az egészség megőrzés jegyében is, például rádiózzunk együtt napközben, bármerre is tart.

0: Sok zene és még több a Start Rádión, ez a Napiglaza, és itt van néhány gondolat az egészség megőrzés jegyében. Az októberi változékony idő sokakat megvisel, ilyenkor különösen figyeljünk a C-vitamin fogyasztására, például van paprikákban, citrusfélékben, csipkebogyóban is rengeteg. A D-vitamin bevitel is fontos, hogy kompenzáljuk a kevesebb napsütést. Jó forrásai a tojás és a zsíros halak. Emellett a napi séta friss levegő, legalább egy 20-30 perces, serkenti a vérkeringést, javítja az energiaszintet és segít az immunrendszer működésében. Jó egészséget!
1: Napi Laza! Vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

0: Sok zene és még több a Start Rádión a Napilazza szól. Ennek a végéhez értünk most. Én köszönöm, hogy az elmúlt két órát együtt tölthettük a rádiókészülékek előtt, mellett, és holnap is találkozhatunk. További szép napot!
1: Sokat nem, sokat nem.
2: Még több.
1: És még több.
3: Start Rádió.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Köszöntöm Önöket, Gíci Adrien vagyok. 12 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Közel 1 kg marihuánát foglaltak le Medgyes Egyházán. Elkészült a Zebra Békés Csabai Kazinc utcában. Fekete Pál szellemi öröksége bekerült a Békés Csabai értéktárba. Közel 1 kg marihuánát foglaltak le a rendőrök Medgyesegyházán egy kábítószerkereskedelemmel kapcsolatos nyomozás során. A rendőrség egy termelőt és két ismerősét gyanúsítja kábítószerkereskedelem büntettének elkövetésével, egyiküktől pedig csak nem 1 millió forintot is lefoglaltak. A mezőkovácsházi rendőrkapitányság nyomozói október 6-án tartottak kutatást a feltételezett termelőnél, valamint annál a férfinál is, aki közvetlenül tőle nagy tételben vásárolt. A rendőrök mindkét férfit elfogták és előállították, majd kábítószerkereskedelem büntettének megalapozott gyanúja miatt őrizetbe vették őket. Ugyanezen a napon egy harmadik terjesztőt is gyanúsítottként hallgattak ki, emellett több fogyasztót is azonosítottak és meghallgattak. A rendőrök eddig összesen 945 g marihuánát foglaltak le, emellett előkerültek a kannabisz termesztéséhez, örléséhez és adagolásához szükséges eszközök is. A nyomozó 905 ezer forint készpénzt is lefoglaltak, amely a gyanú szerint a kábítószerrel kapcsolatos ügyletekből származik. Az egyik feltételezett dílernél egy olyan kapszulát is találtak, amelyben az

A rest pedig a város idei költségvetésében biztosították. A kivitelezőt a szakbizottság másfél hónappal ezelőtt választotta ki, ezt követően kezdődhettek meg a munkálatok. A 3 méter széles, gyalogos átkelő hegy kialakítása mellett megújították és akadálymentessé tették a járdakapcsolatokat is. Ez azt jelenti, hogy a gyalogosoknak az átkelő helyhez vezető járdaszakaszokon nem kell jelentős szintkülönbséggel megküzdeniük. Emellett új, szabványos közvilágítást is kiépítettek. A polgármester szerint az új zebra a környéken élők és az arra közlekedők számára is biztonságosabb és kényelmesebb átkelést tesz lehetővé. A beruházás korában azért is került szóba, mert a gyalogos átkelőhely kialakítása a vártnál jelentősebb, nettó 9,4 millió, bruttó mintegy 12 millió forintos költséggel járt. A Városi Szakbizottság ülésén elhangzott, hogy ebben nem csupán maga a zebra felfestése szerepel. A költség része az odavezető burkolatok akadálymentes felújítása, valamint a kijelölt gyalogos átkelőhely megfelelő megvilágításának kialakítása is. A szabályok ezen a területen is szigorodtak, ezért a közvilágítás kiépítése komolyabb műszaki feladatot jelent. A beruházás részeként burkolati prizmákat is beépítettek. A város tájékoztatása szerint tehát egy korszerű, gyalogos átkelőhely kialakítása jóval többet jelent néhány fehér csíknál az úttesten. A biztonságos átkeléshez megfelelő burkolatra, akadálymentes kapcsolatokra és előírásoknak megfelelő világításra is szükség van.

0: Bővült a település értéktár Békés Csabán. A Város Értéktár Bizottságának legutóbbi döntés alapján bekerült a Békés Csabai értékek közé Fekete Pál, a város díszpolgárának 1956-os szellemi öröksége is, életműve is. Az önkormányzat tájékoztatása szerint Fekete Pál Békés Csaba közelmúltjának meghatározó személyisége volt, akinek tevékenysége szorosan kapcsolódott az 1956-os forradalom és szabadságharc helyi eseményeihez. A döntést az is indokolta, hogy jelentős szerepet töltött be a megyei forradalmi eseményekben, valamint későbbi életútja és szellemöröksége is fontos része a város történetének. Varga Tamás alpolgármester, az Értéktár Bizottság elnöke szerint a döntésnek külön aktualitást ad, hogy idén van az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója. Mint fogalmazott, a jubileum év lehetőséget teremt arra, hogy Békés Csaba közössége ismét felidézze az akkori események és azokat a személyiségeket, akik meghatározó szerepet játszottak bennük. Fekete Pál az 1956-os megyei forradalmi bizottság elnökeként személyes bátorságáról tett tanúbizonságot, és az önkormányzati közlemény szerint több alkalommal is hozzájárult ahhoz, hogy Békés Csabán elkerüljék a vérontást. A forradalom leverése után életfogytiglani fegyházra ítélték. Több politikai börtönt is megjárt, majd 1963-ban feltételesen szabadult. Pedagógusként nem térhetett vissza a katedrára, megfigyelték, és Békés Csabára sem térhetett vissza. Szegeden fizikai munkából tartotta fenn magát és családját. A rendszerváltás után kapta meg azt az elismerést, amelyet korábbi tevékenység alapján is méltónak tartottak számára. 1992-ben Békés Csaba díszpolgárává avatták. Később fontosnak tartotta, hogy tapasztalatait és emlékeit a fiatalabb generációknak is átadja. Rendhagyó történelem órain személyes élményeink keresztül beszélt 1956-ról, a történelemről és az emberi helytállásról. Emlékének és szellemi örökségének megőrzését most már a Békés Csabai Értéktárba történő felvétel is szolgálja. Idén is folytatódnak Gyulán az egészségmegőrzést és az egészségtudatosságot segítő programok. Az elmúlt évekhez hasonlóan ezúttal is megszervezték az általános iskolák első osztályos tanulóinak lisztérzékenység szűrését. A programról a Dürer Albert általános iskolában tartottak sajtótájékoztatót. Dr. Görgény Jernő, Gyula polgármester elmondta, hogy az önkormányzat fontos célkitűzése az egészségtudatosságra nevelés, ezért támogatják azokat a szűrőprogramokat, amelyek a köznevelési intézményekben segíthetik a betegségek korai felismerését. A polgármester felidézte, hogy a közelmúltban fogászati szűrést is tartottak a magvetőiskolában, a gyulai tankerületi központ szervezésében pedig szakmai programon mutattak be az egészségtudatossághoz kapcsolódó jó gyakorlatokat. A lisztérzékenység szűrés az Egészséges Városért Közalapítvány égisz alatt valósul meg, és 2014 óta minden évben megszervezik. Egyetlen alkalommal a koronavírus járvány idején maradt el a program. A vizsgálaton a gyulai általános iskolák első osztályos gyermekei vesznek részt, természetesen szülői hozzájárulással. A szűrés célja, hogy szükség esetén már olyan egészségügyi eltérésekre is fény terüljön, amelyek még nem okoznak egyértelmű tüneteket. Dr. Abdurrahman Abdurab Mohamed, az Egészséges Városért Közalapítvány elnöke arról számolt be, hogy a kezdeményezés más települések érdeklődését is felkeltette. Hasonló programot Eleken, Kétegyházán, Lőkösházán és Vésztőn is tartanak. Dr. Bódi Piroska, gasztroenterológus főorvos szerint a szűrőprogramok egyik legfontosabb célja, hogy a betegségeket akár még tünetmentes állapotban felismerjék. A szakember hangsúlyozta, a szűrővizsgálatoknak gyorsnak és biztonságosnak kell lenniük, és fontos szempont az is, hogy a felismerhető betegség megfelelően kezelhető legyen. A gyulai program ennek megfelelően a korai felismerést, és azt szolgálja, hogy szükség esetén a gyermekek minél hamarabb megfelelő orvosi segítséget és étrendi támogatást kaphassanak. Búcsúzom önöktől, további kellemes rádiózást kívánok.
1: Csabai Híradó. Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Start Rádió. Kér te is dald a startradio.hu-n.
3: Kívánságműsor
4: a Start Rádióban.
5: Imádom.
4: Jé, de jó zenék vannak itt.
3: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor. Ez a kívánságműsor.

0: Start Rádió. És még több.
1: Start Rádió, sok zene és még több, benne pedig indul kívánság műsorunk. Kit milyen dallal lepjünk meg? Várom a zenei kéréseket, üzeneteket a rádió weboldalán. Ingíci Adrián vagyok, és mindenkinek szép pénteket kívánok. A legelső kérésünk az így szól. Sziasztok, szeretettel küldöm a következő dalt a férjemnek, aki ma is egész nap dolgozik. Remélem, hamarosan találkozunk. Üdv, Móni!

0: Sportrádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Tudod, hogy akár hetente milliómos lehetsz? Csaba Center. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
4: Egy jól elkészített szemüveg több, mint éles látás. Magabiztosságot és kényelmet ad, és azt a csendes, jóleső érzést, hogy minden a helyére került. A Meseoptikában ezért vállalunk a nálunk készült szemüvegekre 100% pénz visszafizetési garanciát, mert a minőség számunkra nem lehet kérdés. Meseoptika. Lásd tisztán, élj mesésen. Optikamese.hu. Békés Csaba, Andrássy út 29, 33.
5: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10.000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150.000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
6: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net 66 520 600.

0: Start Rádió.
1: Start Rádió, sok zene és még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják, üzeni dalt kérni a rádió weboldalán lehetséges. A következő üzenet van itt előttem. Sziasztok! A legjobb barátnőmnek kérek egy dal, csak úgy, mert néha egy kis zene is elég ahhoz, hogy jobb kedvünk legyen. Köszi, Zsófi!

Start Radio Show, zene és még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják. Az utolsó kérésünkhöz érkeztünk el, ez pedig így szól. A kollégáknak küldök egy dalt, ha már együtt töltjük a nap nagy részét, legalább a zene legyen jó. Köszi, Peti!

0: Ez a Stolt Rádió sok zene is, még többen, ne pedig nézzük, milyen idő vár ránk a hétvégén. Holnap dél-délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, de északon, északkeleten még több órára kisüthet a nap, eső, zápor napközben szorványosan, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő, napközben majd 15 és 23 fok várható. Vasárnap keleten még borongós, esős idővel indul a nap, majd délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik, mögötte nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap. Vasárnap délután 12 és 20 fokot mérhetünk.
1: Ritmus!
2: Ritmus!
1: A délutáni magazin!
2: Start Rádió!

Ritmus, ritmus. A délutáni magazin. Start rádió.

0: Start Rádió.
1: Ez a Start Rádió, sok zene és még több. És ma október 9-e van, péntek. Ne felejtsék el felköszönteni Dénes nevű ismerőseiket, ma nekik van a névnapjuk. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel Kálóci Orsolya, magyar színésznő, de ma ünnepel Zakariás Éva, magyar színésznő, és Orosz Csenge, magyar színésznő is. Önök is ünnepelnének ma valamit, mi ahhoz sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk.

0: Olyas világnapját is ma tartjuk, és akkor nézzünk érdekességeket. Például 46 évvel ezelőtt ezen a napon John Lennon 40. születésnapján került az üzletekbe a Starting Over című dal. 40 évvel ezelőtt ezen a napon Londonban mutatták be az Operaház Fantomja című musicalt, és 171 évvel ezelőtt ezen a napon Isaac Singer szabadalmaztatta a motoros varrógépet. Ennyit az érdekességekről, és akkor zenélünk már is tovább.
1: Ritmus! Ritmus! A Délutáni magazin.
2: Start Rádió.

0: most.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
4: A Bora Kft. Óriási választékkal várja önt Békés Csabán a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Október 7-e és 9-e között a fél literes dobozos Staropramen 269 forint, az 1 literes Jägermeister 6990 forint és a Nescafé 3 az 1-ben csak 589 forint.
5: Nyitvatartás hétfőtől szombatig reggel 8-tól este 8-ig. Válassza a prémiumot elérhető áron. Békés Csaba, Gyóni Géza utca 11.
6: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600. Reklámot hallottak.
7: Ritmus.
8: Ritmus.
7: A délutáni magazin.

0: Ez a Stolt Rádió, sok zene is még több, benne pedig ideje köszönöm önöktől, hiszen én már ennyi voltam. Búcsúzom a következő gondolattal, amikor egy akadállyal szembesülsz, lásd meg benne a lehetőséget. További szép pénteket, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom önöknek. Az elmúlt órákban Gici Adrient hallották, köszönöm a figyelmet.
1: Sok a szere, sok a szere, és még több.

szürke taxival, az üvegajtón túl, a főbejárat előtt.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin. Start Rádió.
1: Hey, yo, big wave. Yeah.

0: Aktívus, ritmus, a délutáni magazin, Start Rádió.
1: Hello, sziasztok, 3 óra, ez a Start a 98.4-en, Aracki Zoltán vagyok. Nézzük, hogy mi jön ebben az órában. Jön például Kate Ryan és az Ella, aztán az Aha és a Forever Not Yours. Közben pedig egy igazi Pet Shop Boys klasszikussal kezdünk, a Heart 1988-ban jelent meg, és érdekes módon a dalhoz eredetileg egy másik előadó neve is kapcsolódik, a Pet Shop Boys egy filmhez írta, majd végül saját maguk vették fel. A számhoz készült videó pedig egészen filmszerű, gótikus hangulatot kapott, Neil Tennant és Chris Lam pedig egy vámpíros történet közepén találják magukat. Jön majd még ebben az órában, tehát Kate Ryan és az Aha is, szóval érdemes minket hallgatni. Kezdik az órát a Pet Shop Boys-szal, már is szól a Heart.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hozteszeinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
3: A Bora Kft. Óriási választékkal várja önt Békés Csabán a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Október 7-e és 9-e között a fél literes dobozos Staropramen 269 forint, az 1 literes Jägermeister 6990 forint és a Nescafé 3 az 1-ben csak 589 forint.
4: Nyitvatartás hétfőtől szombatig reggel 8-tól este 8-ig. Válassza a prémiumot elérhető áron. Békés Csaba, Gyóni Géza utca 11.
5: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és óriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika, Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
6: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
7: Internetix.
6: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
7: Internetix.
6: Díjmentes bekötés.
7: Internetix.
6: Legmodernebb optikai hálózat.
7: Internetix.
6: Megbízható, elérhető, korlátlan.
7: Internetix.
6: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
7: Internetix.
6: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
0: Reklámot hallottak. Sokat nem, sokat nem.

Helyes tart a 98.4-en, október 9-e van, a mai napon a dénesek ünneplik névnapjukat. A dénes a görög Dionysosz névből származik, melynek jelentése Dionysosznak ajánlott. A görög mitológiában egyébként Dionysosz a bor és a szőlőistene volt, a név női párja, a Dionízia. Kedves dénesek, boldog névnapot és istenéltes a születésnaposokat is!

0: Sportrádió.
1: Körös hírcentrum.
2: Programajánló.
3: Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban, az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. A Kecskeméti járásbíróság Varga Bajusz Veronika a Kulturális és Innovációs Minisztérium korábbi államtitkárának letartóztatását is elrendelte egy hónapra a Nemzeti Kulturális Alapot érintő ügyben. A bíróság indoklása szerint a szökés elrejtőzés, valamint az eljárás jogellenes befolyásolásának veszélye miatt volt szükség a kényszerintézkedésre. Az ügyben pár órával korábban Hankó Balázs volt miniszter letartóztatását is elrendelték, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanújával. A kormányhivatalokban, a parlamenti képviselőkben és a közjegyzőkben bíznak leginkább a magyarok, a Medián legfrissebb felmérése szerint. A Magyarországos Közjegyzői Kamara megbízásából készült kutatás alapján a válaszadók 82%-a bízik a kormányhivatalokban, 72%-a az országgyűlési képviselőkben, 70%-a pedig a közjegyzőkben. Az intézményi ügyintézést igénybe vevők több mint 85%-a elégedett volt a kapott szolgáltatással, míg a bírósági eljárásokat a többség továbbra is lassúnak és körülményesnek tartja. 5 évre visszamenőleg átvilágítják a Nemzeti Kulturális Alapot, míg a határon túli támogatásokat 10 évre visszamenőleg tekintik át, tájékoztatott Tar Zoltán kultúráért felelős miniszter. A tárcavezető elmondta, hogy a vizsgálat során több esetben is politikai befolyásoltság jeleit találták a döntési rendszerekben. A minisztérium emellett gazdasági és munkajogi átvilágítást indított az Operett Színház, a Nemzeti Színház és az Operaház esetében is, a Terrorháza Múzeum kiállítási anyagát pedig történészi csapattal tekintik át. Megkezdődött a Darvak őszi vonulása, a Hortobágyi Nemzeti Parkban már több mint 50 ezer példányt számláltak. A természetvédők előrejelzése szerint az Európa legjelentősebb pihenőhelyének számító pusztákon és a halas tavakon október közepére 150 ezerre duzzadhat a darvak száma.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4:02. Sziasztok, ez a Start a 98.4-en. Aracki Zoltán vagyok, már is mutatom, hogy milyen ebben az órában. Sting érkezik a Rushing Waterrel, aztán a Mojo és a Lady, és az első dalunk pedig nem más, mint a Bon Jovitól a You Give Love a Bad Name. A 86-os sláger eredetileg nem is teljesen úgy született, ahogy később megismertük. A dalszerzői korábban más előadónak is kínálták a dalt, Bon Joviék pedig saját hangzásukra formálták. A végeredmény az egyik legismertebb rock refrén lett a 80-as években. Jön még ebben az órában Sting és a Mojo Band is, szóval érdemes a Startot hallgatni, ahol a Bon Jovival kezdjük ezt az órát. Már is szól a You Give Love.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10.000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150.000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
1: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetXL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
3: Tudod, hogy akár hetente milliómos lehetsz? Csaba Center. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
0: Reklámot hallott.

Holnap délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk. Első zápor napközben szorványosan, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Gyenge mérsékelt lesz a légmozgás. Hajnalban 9, míg holnap délután 21 fokot mérhetünk.

0: Startrádió. Közlekedési információ.
1: Közműépítés zavarja a közlekedést Békés Csabán a Gyulai úti körforgalomnál, Mezőberényben a Petőfi úton és Kevermesen a Battonyai úton. Jó utat!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Január 1-től 120 ezer forintra nő a nyugdíjminimum, emellett sávosan emelkednek az ennél magasabb, de 146 ezer forint alatti nyugdíjak is, jelentette be Kármán András pénzügyminiszter. Az infláció követő emelésen felüli intézkedés arányosan érinti az özvegyi és hozzátartozói ellátásokat. A megváltozott munkaképességűek juttatásai 10%-kal nőnek, az időskorúak járadéka pedig megduplázódik. A jövő évi költségvetésből 123 milliárd forintot biztosítanak az emelésekre, amelyek több mint 700 ezer embert érintenek. Közzétette a szeptemberi kiérkezési adatokat az Országos Mentőszolgálat, melyek szerint a legsürgősebb esetek 90%-ához majdnem 26 perc kellett a kiérkezéshez a mentőegységeknek. Ez az érték kismértékű javulást jelent az augusztusi 27 perchez képest, ám a kitűzött 15 perces céltól továbbra is elmarad, a leggyorsabban a Nyugat-Dunántúli régióban, míg a leglassabban a közép-magyarországi régióban értek ki a helyszínre a mentők. Felfüggesztették a halálos büntetések végrehajtását az amerikai Tennessee államban, miután egy elítélt nő túlélte a beadott két adag halálos injekciót. Billy kormányzó az év végéig leállította a kivégzéseket, és független vizsgálatot rendelt el a példátlan incidens miatt. A jogászok és az orvosok egyelőre nem tudják, mi lesz az 1995-ös gyilkosságért elítélt nő sorsa, mivel a protokoll nem tér ki arra a helyzetre, ha a második kísérlet sem halálos, a védők pedig az alkotmány kegyetlen büntetés tiltó cikkeire hivatkozhatnak. Megkezdődött a darvak őszi vonulása, a Hortobágyi Nemzeti Parkban már több mint 50 ezer példányt számláltak. A természetvédők előrejelzése szerint az Európa legjelentősebb pihenőhelyének számító pusztákon és a halas tavakon október közepére 150 ezerre duzzadhat a darvak száma. További hírekért kattintsanak a Körös Hírcentrum weboldalára.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 5 óra múlt 2 perccel, ez a Start a 98.4-en, Aracki Zoltán vagyok. Nézzük, hogy mi jön ebben az órában. Itt lesz például a US Free-től a Cantaloupe, aztán a Kane és az Everybody's Changing. Az első dalunk pedig nem más, mint Madonnától, a Papa Don't Preach, a 86-os dal megjelenésekor rögtön nagy figyelmet kapott, mert egy olyan témát dolgozott fel, amiről akkoriban a popzenében nem sokan beszéltek ilyen nyíltan. A történet középpontjában egy fiatal lány áll, aki közli az apjával, hogy gyermeket vár és vállalni szeretné a döntését. Madonna ezzel egy komolyabb témát vitt be a slágerlisták világába, és persze a dal hatalmas siker lett. Kezdjük tehát ezt az órát Madonnával. Máris szól a Papa Don't Preach.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Tudod, hogy akár hetente milliómos lehetsz? Csaba Center. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
3: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottam.

98.4-en véget ért a parnakfű szezon csúcsidőszaka. A parnakfű virágpora országosan közepes koncentrációban van jelen. A következő napokban a megerősödő szél hatására átmenetileg visszatérhetnek, illetve fokozódhatnak az allergiás tünetek. A csapadékos tájon alacsony szintre csökken egyébként a pollenterhelés. Zápor, zivatar, helyenként eső is előfordulhat. Több helyen találkozhatunk vizes, csúszós útszakaszokkal. Jó utat!

0: Start Rádió.
1: Közlekedési információ.
2: Közműépítés van Békéscsabán a Gyulai úti körforgalomnál, Mezőbenyben a Petőfi úton és Kevermesen a Battonyai úton is. Jó utat!

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 6 óra ez a Start, a 98.4-en. Arecki Zoltán vagyok. Ebben az órában hozom majd a Tenacious D-től a Baby One More Time című Britney Spears feldolgozást. Itt lesz a Bronski Beat és a He The Perfect Beat, valamint a Queen Beat-től az Autó Egy Szerpentinen. Hallgassátok továbbra is a Startot, és ha üzenétek, akkor tegyétek azt most 0-20-2-21-21-20-as az SMS számunk, vagy a startradio.hu-t is ajánlom szíves figyelmetekbe, ott is tudtok üzenetet küldeni. A Starton a Kisszel folytatjuk. Már is szólal Crazy Crazy Night!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hozteszeinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
3: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
4: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
0: Reklámot hallott.

Ez a Start a 98.4-en, jöjjenek az évfordulók. 1024 éve partra szállt Leif Erikson viking harcos Észak-Amerikába. Hát gondoljunk bele, Szent István épp, hogy királlyá koronázták, 2 évre rá, Leif Erikson irány Amerika. 40 éve Londonban bemutatták Andrew Lloyd Webber művét, az Opera House Fantomja című musicalt. 53 éve annak, hogy Elvis és Priscilla Presley 6 év házasság után elvált. És 46 éve John Lennon 40. születésnapján került az üzletekbe a Starting Over című dal.

98.4-en, ahol sok a zene és még több, és ahol az elmúlt néhány órában Aracki Zoltánt hallottátok. Holnap délután 3-kor ismét jövök, addig is, hogyha tudjátok, akkor hallgassátok minél többször a Startot. Szép estét, viszont hallásra, sziasztok!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Szeptember 30-ával lezárult a fakitermelési moratórium Magyarországon. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, hogy a magas ökológiai értékű, őshonos erdőállományok továbbra is szigorú védettséget élveznek, és nem szolgálhatnak faanyag termelésre. A többi területen a biodiverzitás megőrzését és a lakossági tűzifát egyaránt biztosító, fenntartható gazdálkodásra állnak át, miközben a védett erdőkben továbbra is szigorúan tilos a karvágás. Megkezdődött Magyarország csatlakozásának előkészítése az Európai Ügyészséghez. Laura Kövesi európai főügyész Budapesten egyeztetett a kormány tagjaival és a legfőbb ügyész helyettessel a folyamat részleteiről. A szervezet minden olyan uniós forrásokat érintő csalási ügyben nyomozást indít, ahol a kár meghaladja a 10 000 eurót, az áfa csalásoknál pedig a 10 millió eurót. A legrövidebb időn belül végrehajtandó csatlakozáshoz már idén 3 törvénymódosításra van szükség. Leállították a felesleges munkálatokat a szolnoki laktanya felújításánál, amivel 2,5 milliárd forintot takarítottak meg, jelentette be Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. A tárcavezető közölte, hogy a megtakarított összeget eredetileg sötétedő üvegek beszerzésére szánták. A miniszter emellett jelezte, hogy feldarabolják a beruházás gigantikus szerződését, hogy Mészáros Lőrinc cége helyett helyi vállalkozások is lehetőséget kaphassanak az építkezésben. Közzétette a szeptemberi kiérkezési adatokat az Országos Mentőszolgálat, melyek szerint a legsürgősebb esetek 90%-ához majdnem 26 perc kellett a kiérkezéshez a mentőegységeknek. Ez az érték kismértékű javulást jelent az augusztusi 27 perchez képest, ám a kitűzött 15 perces céltól továbbra is elmarad. A leggyorsabban a Nyugat-Dunántúli régióban, míg a leglassabban a közép-magyarországi régióban értek ki a helyszínre a mentők.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Sok a szeres, és még több.
3: Start Rádió.
4: Start Rádió.
5: Köszöntöm Önöket, szép estét kívánok, Nédo Géza vagyok. A Local Hero című műsorunkban helyi előadókat mutatunk be, olyan a vármegyénkben élő zenei előadó és alkotóművészeket, akik hozzátettek a helyi kulturális élethez. A Local Hero lehetőséget biztosít bemutatkozásra is helyi zenekarok, együttesek részére, és lehetősége van a hallgatóinknak arra, hogy javaslatokat tegyenek egy-egy helyi formáció vagy előadó bemutatására. A Local Hero egy olyan heti műsor, melyben egész héten egyetlen helyi művészt vagy együttes mutatunk be egy-egy interjú részletben. Hallhatnak az előadótól saját szerzeményeket, feldolgozásokat és olyan dalokat, melyek vendégünk személyes kedvencei. A heti vendégünkkel készített teljes interjú minden vasárnap 19 órától kerül adásba, ahol a teljes beszélgetést meghallgathatják.
6: Műsorunk e heti vendége Hőgyes Elek, dobos, műszaki vezető. Tartsanak velünk, pár perc és kezdünk.
2: Sokat

0: Sportrádió.
1: Na akkor kanyarodjunk így a gasztróvonal felé. Feltételezem, hogy igen jó kapcsolatban állsz így a étkekkel, és így alakulhatott ki ez a gasztronómiához való vonzódásod, de hogy is indult ez pontosan? Hozd meg velünk.
2: Hát ez egy nagyon nagy véletlen. Tehát ez úgy indult igazából, hogy én vettem egy grillsütőt. Rájöttem, hogy nincs otthon grillsütő, és felmentem a netre, turkálgattam, láttam olyan akciósot, megvettem. Sütöttem rajta 2-3-szor, és elkezdtem gondolkodni, hogy tehát ez a grillsütő, ez most miért kerek? Nem biztos azért, mert azért volt akciós, meg kerek. Vagy ez most miért ilyen? Csak nézegettem, de tényleg abszolút nem is értettem hozzá, nem is tudtam, hogy mi micsoda. És amikor utána nézegettem, akkor kiderült, hogy igazából én egy töltény smokert vásároltam, nem egy grillsütőt, amiben lehet barbecue-zni. És akkor néztem, hogy barbecue-z, nem grill ezek, barbecue-zok, nem tök mindegy. Hát rájöttünk egy idő után, hogy nyilván nem tök mindegy.
1: Nem, ez a füstölős történet, ugye?
2: Igen. De hát amúgy elég hamar megtanultam, hogy óriási különbség van a grill és a barbecue között. Ugyebár a grill az, amit rövid ideig magas hőfokon készítjük a húst, a barbecue, amikor meg hosszú ideig alacsony hőfokon készítjük a húst. És na ebbe elkezdtem belásni magam, megcsináltam az első oldalasomat, ki is próbáltam, nekem olyan gyanús volt, hogy mondom, hogy 110 fok, meg ilyen 100 fok, meg 8-9 órán keresztül, és elmondom maximum, hogyha nem lesz jó, a kutya megeszi, és kipróbáltam egy oldalassal, hát olyan élmény volt, hallod, nem is gondoltam volna, hogy létezik ilyen. És akkor ez így beszippantott. És akkor nyilván ez a grillhez meg a barbecuehoz hozzátartoznak még a szószók, mártások, öntetek, köretek, stb. Egyéb más. És addig jutottam el, hogy annyira beleszerelmesedtem ebbe a dologba, hogy már ismerősöknek, haveroknak mondtam, hogy gyertek el este, és akkor csinálok nektek egy ilyen grill barbecue tálat, ahol raktam grillhúst rá, meg barbecuehúst, és akkor látták, hogy mi a különbség a kettő között, ízben is, meg állagban is.
1: Ja, tehát konkrétan nem csak sütöttél nekik, hanem így egy kicsit így fel is vezetted, ugye?
2: Igen, csináltam, kis műsorra, és utána rájöttem, hogy ez lehet, hogy másokat is érdekel, viszont hát semmifajta szakács végzettségem nem volt, és úgy voltam, hogy nem szeretnék megölni senkit, ezért fogtam magam, és elmentem a Cvakba a szakácsiskolát elvégezni. Most sikeresen abszolváltam, elvégeztem, de most ez tényleg azért indult el ez a szakácskodás, hogy tényleg legalább alapja legyen, hogy ha valaki elé lerakok egy tányért, akkor hogy kerüljön rá az a hús, meg az tényleg hogy kell úgy elkészíteni, hogy ez biztonságos legyen. Viszont az iskolában nagyon sok mindent megtanultam, és meg nagyon jó tanáraim voltak, tehát hihetetlen jó volt az a suli. Sajnos csak egy évig tartott, tarthatott volna 11 évig is. Rengeteg mindent megtanultam, és ezek után így beszippantott ez a gasztronómiai világ.
1: Igen, mert nem csak ugye, hogy megszerezted ezt a végzettséget, hanem egy kicsit tovább is gondoltad, tehát itt azért vannak achievementek.
2: Igen, mert amit ott megtanultam, technológiákat, megtanultam különböző fogásokat, elkezdtem utána alkalmazni otthon is. Így a grill és a barbecue, mert még mindig azért kiemelten a grill barbecue-val szeretek foglalkozni, de hát nyilván most már ami körülötte van dolog, az nem csak ott kint a sütőben, hanem bent a konyhába is elkészül. Nem beszélve arról, hogy közben egy nagyon-nagyon véletlen szerint, tehát nekem tényleg ez a gasztronómia, csak véletlenek vannak. Egy tök nagy véletlen utazás során összeismerkedtem egy nagyon jó séffel Dél-Olaszországba, Antónióval, na tőle rengeteget tanultam. Tehát olyan dolgokat mutatott meg, hogy nem is gondoltam volna, hogy ilyen iciri-piciri dolgokra, hogyha figyel az ember, akkor eszméletlen ételeket lehet összeépíteni.
1: Na például.
2: Nem árulhatom el?
1: Ja, ez is olyan, mint a bűvészeknél, hogy mi a trükknek a háttere, tehát nem szabad elárulni?
2: Pontosan. Uh-huh. Jó. Nem, hát igazából amúgy azt tanultam meg tőle, egyik a legfontosabb, hogy alapanyag. Tehát jó minőségű alapanyag, és nagyon egyszerűen nyilván a dél-olasz konyha nem a bonyolultságáról híres, hanem inkább az egyszerűségéről, viszont azok az elemek, amik fel vannak rakva a tányérra, azok pontosan olyan ízűek, amilyenek kell lennie.
1: Hát meg ugye mi gondoljuk túl a pizzát, meg az amerikaiak, de ugye az olasz pizza az gyakorlatilag az is ilyen pár összetevő, tehát ugye ott van a tészta, egy paradicsom szósz, meg sajt, meg egy kis zöld rá, és
2: na
1: ennyi.
2: Most, hogyha ezt valamelyik pizzériás meghallja, vagy egy olasz pizzás meghallja, most vágott volna a fejbe.
1: Na, mert hogy?
2: Hát azért náluk ez nagyobb rituálé.
1: Világos.
2: Főleg a tészta része. Tehát a tészta, ugyebár többfajta olasz pizza tészta
1: is. De érted, hogy mire akarok kiukadni? Tehát ugye ott nincsen 600 féle feltét, meg semmi.
2: Nincs. És amikor én is megmutattam az én saját pizzámat, amit én készítettem,

0: Antóniónak megdicsérte, sőt, még azt is mondta, hogy ebből nagy valószínűséggel meg is élnék Olaszországba, tehát szerencsére nem volt olyan rossz. Viszont a második mondata az volt, remélem soha nem raktál rá ananászt.
1: Igen.
0: Volt a második mondata, a harmadik mondata, hogy megdicsérte a paradicsom szószomat is, viszont mondta, hogy ha megmered azt csinálni, hogy ketchupot rakok a pizzára, akkor soha többé nem leszünk barátok.
1: Igen, mert ott darálás van, vagy passzírozás, hogyha jól tudom.
0: Ja, pontosan. Start Rádió.

0: még több.
1: Sportrádió. Különböző versenyeken is indultál, vagy rosszul tudom?
2: Nem indultam igazából szakácsversenyeken, viszont van egy nagyon jó rendezvény a Gyulának, a Román Gasztronómiai Fesztivál.
1: Ez nemrég volt, ugye?
2: Igen, igen, ez tényleg egy kedvenc rendezvényem.
1: Nem is értem.
2: Tök családi. Egy nem kell szerveznem.
1: Igen.
2: Ez nem én szervezem, szerencsére, itt résztvevő vagyok, meg amúgy tényleg a legcsaládiasabb rendezvény. Nekem nagyon-nagyon-nagyon bejön, és tavaly döntöttünk úgy, és először én döntöttem úgy, is utána a kollégáim is csatlakoztak hozzám, hogy induljunk el ezen, tényleg egy ilyen baráti társaság alapon, külön díjat is kaptunk akkor, meg is lepődtünk nagyon rajta, mert hát életünkben először voltunk ott kint, meg hát teljesen más.

0: Sportrádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Sportrádió.
1: Magyar óra.
3: Magyar óra.
4: Startrádió.
5: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Startrádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

0: Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

0: És még több.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen,

0: és még több.
1: Start Rádió.
2: Start Rádió.
3: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

Sportrádió.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Köszöntöm Önöket, Gíci Adrien vagyok. 12 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Közel 1 kg marihuánát foglaltak le Medgyes egyházán. Elkészült a Zebra a Békés Csabai Kazinc utcában. Fekete Pál szellemi öröksége bekerült a Békés Csabai értéktárba. Közel 1 kg marihuánát foglaltak le a rendőrök Medgyesegyházán egy kábítószerkereskedelemmel kapcsolatos nyomozás során. A rendőrség egy termelőt és két ismerősét gyanúsítja a kábítószerkereskedelem büntettének elkövetésével, egyiküktől pedig csak nem 1 millió forintot is lefoglaltak. A mezőkovácsházi rendőrkapitányság nyomozói október 6-án tartottak kutatást a feltételezett termelőnél, valamint annál a férfinál is, aki közvetlenül tőle nagy tételben vásárolt. A rendőrök mindkét férfit elfogták és előállították, majd kábítószerkereskedelem büntettének megalapozott gyanúja miatt őrizetbe vették őket. Ugyanezen a napon egy harmadik terjesztőt is gyanúsítottként hallgattak ki, emellett több fogyasztót is azonosítottak és meghallgattak. A rendőrök eddig összesen 945 g marihuánát foglaltak le, emellett előkerültek a kannabisz termesztéséhez, örléséhez és adagolásához szükséges eszközök is. A nyomozó 905 ezer forint készpénzt is lefoglaltak, amely a gyanú szerint a kábítószerrel kapcsolatos ügyletekből származik. Az egyik feltételezett dílernél egy olyan kapszulát is találtak, amelyben az elsődleges vizsgálat eredmény alapján amfetamin van. A folyamatban lévő büntetőeljárásban a nyomozók tovább vizsgálják a gyanúsítottak kapcsolatrendszerét. Azt is megpróbálják feltérképezni, hogy kinek milyen gyakran és mekkora mennyiségben értékesítettek kábítószert. Elkészült a Békés Csabai Kazinc utcában, a Galamb üzlethez közelében kialakított új gyalogos átkelőhely. A beruházás műszaki átadás átvétele már megtörtént, hamarosan pedig elindul a forgalomba helyezési eljárás. Erről Szarvas Péter Békés Csaba polgármestere számolt be. Mint ismertette, a zebra kialakítását több előkészítő lépés előzte meg. Elkészült a szükséges építési engedély és a kiviteli terv, a beruházáshoz szükséges forrást pedig a város idején.